0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Fürdőzésre alkalmas a Dese, de a Kaposvári Önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, beleértve a legfrissebb, múlt vasárnapi eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták be. A használt sütőolajgyűjtők nem hulladéklerakók. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják ezeket a tartályokat, hogy alkalmazottaik számára is biztosított maradjon a kultúrát munkavégzés, és rendben legyen a környezetünk is. Pénteken délelőtt a Csiky Gergely Színház megtartotta első 2026-2027-es évados produkciójának, a Fekete lyuk című drogprevenciós előadásnak a zárt körű díszbemutatóját. A Gombos Péter által jegyzett darabot Fándli Csaba állította színpadra a stúdióban. Ezt a programot a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság is támogatta. A darab Szűcs Zoltán Függő monológok című szövegének felhasználásával készült. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnöki tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a pártpolitikában, jelentette be az államfő szombaton Belgrádban. A politikus az utóbbi évtized eredményeit értékelve kiemelte, 550 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben 651 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út épült az országban. A hibák között elsősorban a személyi döntéseket említette. Szerbiában most előrehozott elnök, illetve parlamenti választást is tartanak hamarosan.
0: Időjárás jelentés.
2: Egy anticiklon még néhány napig távol tartja tőlünk a felfrissülést okozó frontokat, így ma is zavartalanul napos, száraz idő várható. Sőt, a forróság, ha lehet, még fokozódik is. Kora reggel 19-23 fokot, délután 38-40 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell, hogy mondjak.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntő futamokban. Két közúti baleset is történt szombaton a Balaton térségében. Az M7-es autópályán egy furgon és egy személyautó hajtott egymásba Hollád térségében. A két járműben összesen 3-an utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Siófokon két személygépkocsi ütközött össze, az Erkel-Ferenc utca és az Arany János utca kereszteződésében. A balesetben 6 emberhez hívtak mentőt. 3 ember tűnt el a Dunában szombaton, egyikük holttestét megtalálták, 2-t még keresnek, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az egyenruhások közleményében az áll, volt, aki úszni indult, volt, aki csak besétált a vízbe, és olyan is, aki egy labdáért ment be a folyóba. Egy közös bennük, egyikük sem gondolta, hogy nem jut vissza a partra. Pedig a folyóvizek rendkívül kiszámíthatatlanok. Erős lehet a sodrás, a meder hirtelen mélyülhet. Örvények, uszadékfák és víz alatti akadályok nehezíthetik a kijutást, a hidegebb víz pedig hirtelen izomgörcsöt vagy légzési reflexet válthat ki. A 45 éve zajló országos borverseny történetében idén először 2 borászat végzett az Élenhold versenyben. A legeredményesebbnek járó elismerést így a kunsági Gálszőlőbirtok és a villányi Günczer Tamás pincészet kapta. A díjátadón a nevezett nedüknek 10 nagy aranyat, 215 arany és 78 ezüstérmet, valamint 18 kategória győztes címet ítéltek oda. A legtöbb díjazott tétel a kunsági, a villányi, a szekszárdi, a balatonfüred csopaki, a balatonboglári és a tokai borvidékről került ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy anticiklon még néhány napig távol tartja tőlünk a felfrissülést okozó frontokat, így ma is zavartalanul napos, száraz idő várható. Sőt, a forróság, ha lehet, még fokozódik is. Kora reggel 19-23 fokot, délután 38-40 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok a Magashegyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Két új szolgálattevővel gazdagodott szombaton a Kaposvári Egyházmegye. A Nagyboldogasszony Székesegyházban Varga László megyés püspök áldozó pappá szentelte, Vida Attila diakónust, valamint átmeneti diakónussá szentelte Szantner Tamás pap növendéket. A Szent Misén az evangélium szavai után Somos László általános helyenük szólította a szentelendőket, majd tanúsította, hogy méltóak a szolgálatra. Hét új főispáni kinevezésről döntött a miniszterelnök. Derül ki egy a Magyar Közlönyben pénteken megjelent határozatból. A dokumentum szerint a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára a kormányfő június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezi ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. Ezüstérmet szerzett a futball napja elnevezésű Nágocsi 4-es tornán a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata. Az elődöntőben a másodosztályú Szentlőrinc együttese volt az ellenfél, amely a 2x25 perces mérkőzés elején meg is szerezte a vezetést. A második félidőben azonban Zsédei Bence egyenlített, és végül a büntetők hozták meg a továbbjutást. A fináléban aztán az MB2-es Ajka 3-0-ra legyőzte a somogyi fiatalokat, akik az osztálykülönbség ellenére is szépen helytáltak. Ezen a héten sem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 20, 23, 43, 56, 88. A négy találatos szelvények egyenként 2.532.935 forintot fizetnek, a hármasok 23.900, a kettesek pedig 3.060 forintot érnek. A várható főnyeremény összege így 855 millió forintra emelkedik. Az előzetes adatok szerint új napi meleg rekord született szombaton Magyarországon, közölte a Hungaromet ZRT. A meteorológusok közösségi oldalukon azt írták, Budakalászon 40 Celsius fokot mértek. A mostani hőhullám Németországban is csúcsot döntött. Saarbrücken közelében 41,3 fokot mutattak a hőmérők. A Dán Meteorológiai Intézet pedig 37 fokról számolt be, ami a mérések 1874-es kezdete óta a legmagasabb érték ott. Két rekordot is megdöntött a 6. labdarúgó világbajnokságán szereplő Lionel Messi. Az argentinok alapemberei már 29 mérkőzéssel lépett pályára, megelőzve a 25 találkozót jegyző portugál Cristiano Ronaldo-t és a szintén 25 meccses német Lothar Matthäus-t. A 8-szoros aranylabdás dél-amerikai a góllövők örök ranglistáját is vezeti 19 találattal. Őt követi holtversenyben Miroslav Klose és Kylian Mbappé 16-16 góllal.
0: Időjárás jelentés.
2: Egy anticiklon még néhány napig távol tartja tőlünk a felfrissülést okozó frontokat, így ma is zavartalanul napos, száraz idő várható. Sőt, a forróság, ha lehet, még fokozódik is. Kora reggel 19-23 fokot, délután 38-40 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Most.

Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez. Like this.

Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Pénteken délelőtt a Csiki Gergely Színház megtartotta első 2026-2027-es évados produkciójának, a Fekete lyuk című drogprevenciós előadásnak a zárt körű díszbemutatóját. A Gombos Péter által jegyzett darabot Fándli Csaba állított a színpadra a stúdióban. Ezt a programot a Belügyminisztérium, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács és a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság is támogatta. A darab Szűcs Zoltán Függő monológok című szövegének felhasználásával készült. A következő napokban is Somogy szerte várja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat. Így aki segíteni szeretne, az Kaposváron, Balatonbogláron, Ádándon, Marcaliban és Kadarkúton is nyújthatja a karját. Véradásra bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A véradáshoz a személy azonosító igazolványra, a lakcím és a tajkártyára van szükség. A szokatlanul nagy hőség és szárazság miatt egyre több szabadtéri tűzhöz riasztják a somogyi tűzoltókat. Az esetek egy jó része mezőgazdasági tevékenységekkel függ össze. Kaposszerdahelyen a Dózsa-telep közelében nemrég például 15 hektár tarló és 2 hektár árpa kapott lángra, Kaposfőn pedig egy kombány és egy traktor gyulladt ki. A katasztrófa védelem szakemberei azt javasolják, használat előtt érdemes ellenőrizni a munkagépek kipufogó üzemanyag ellátó és olajtovábbító rendszereit, valamint az elektromos vezetékek szigetelését és az akkumulátor állapotát. Azt is érdemes észben tartani, hogy csütörtök óta országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett sebességét, ami miatt adott szakaszokon 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki, közölte a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint ennek az az oka, hogy a rekkenő hőségben a sínek hőmérséklete sok helyen elérte az 54 Celsius fokot is. A sebességkorlátozás érinti a Kaposvár-Fonyód és a Budapest-Pécs vonalat is. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Augusztus 31-éig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatás nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. A NAV munkatársai elsősorban a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint a forgalmazott árucikkek eredetét vizsgálják, kiemelten.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy anticiklon még néhány napig távol tartja tőlünk a felfrissülést okozó frontokat, így ma is zavartalanul napos, száraz idő várható. Sőt, a forróság, ha lehet, még fokozódik is. Kora reggel 19-23 fokot, délután 38-40 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Róth Balázsi Hunor.
2: Nagyon szép reggelt kívánunk, hétfő van, június 29-e, elmúlt 6 óra, és ezzel hivatalosan is berúgjuk ennek a nyári hétnek is az ajtaját. Reméljük, hogy sikerült egy kicsit feltöltődni a hétvégén, a meleg ellenére is, mert előttünk egy igazi forró hét áll, szó szerint is, legalábbis a hét első fele még nagyon forró lesz. Köszönjük azokat, akik már úton vannak a munkahelyükre, a koránkelőket, a kamionosokat, a buszsofőröket, az egészségügyben dolgozókat, és persze azokat is, akiknek a kánikula miatt ma otthonról, home office-ból indul a munkanap. Bárhonnan is hallgattok bennünket, örülünk, hogy velünk kezditek a hetet. A következő napokban országszerte komoly hőségre kell készülni, ezért legyen nálatok mindig egy palack víz, vigyázzatok magatokra, és ha tehetitek, a legmelegebb órákban keressétek a hűvösebb helyeket. Mi pedig gondoskodunk róla, hogy jó kedvből és lendületből se legyen hiány, indul 7 órakor majd a naprakész is, rengeteg zenével, friss információval, és persze jövünk a legjobb társasággal itt a Rádió Moston. Hamarosan köszönjük az ünnepelteket, hozok lapszemlét és kalendáriumot, de most az órát Elok, Szigala és Ellie Goulding nyitja az All By Myself-el.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 29-e van, és Péter és Pál napját ünnepeljük a mai napon. Hát dönts el minden Pál, hogy mikor ünnepel, mert június 26-án is Pál napot ünnepeltünk, holnap is azt fogunk, és bizony ma is. És ez a név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. A név viselőinek sok eredeti és praktikus ötlete van. Kedvelik mások társaságát, a külsőségek fontosak számukra, adnak a környezetükben élők véleményére, stílusok lenyűgözően hat másokra, és sokan bizalommal fordulnak hozzájuk, ők pedig nagyszerű tanácsokkal segítik a rászorulókat. Ugyanakkor maguk nem követik azon tanácsokat, amiket másoknak adnak, gyakran túlságosan belefolynak mások életébe. A Péter név pedig héber görög latin eredetű, jelentése kőszikla. És ez a név erős egyéniséget, függetlenséget, önbizalmat adhat viselőjének, általában kezdeményezőkész, testmozgást kedvelő személyiség kialakulását segíti a név. A legkevésbé sem hajlandó meghajolni mások akaratának, meglehetősen keményfejű, kompromisszumra nem hajlandó, őszintén hangot ad a véleményének bármely helyzetben, nem törődve azzal a határral, melyet átlépve mondandóját már inkább az érzéketlenség, mint az őszinteség jellemez. Drága Péterek és Pálok, boldog névnapot kívánunk nektek! Nektek szól Lady Gaga-tól a Hold My Hand a rádió moston.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Legyünk toppon a kaposvári hírekkel is, és ennek érdekében ajánlom figyelmetekbe ma is a kaposvármos.hu-t. Testvéroldalunkon ma is olvashatunk számos aktualitásról, Kaposvár életét érintő fontos eseményekről. Például arról is beszámolnak a főoldalon, hogy nagy takarítás zajlik a városban. Szerdánként parkolókat zárnak le Kaposváron. A részleteket elolvashatjátok. Szita Károly, a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem a szavakkal. A vasárnapi megemlékezésen Kaposvár polgármestere mondott beszédet a holokauszt áldozataira emlékezve. Országos tűzgyújtási tilalom van életben. Ezekben az utcákban változik a kommunális és szelektív hulladék elszállításának időpontja. Táborozók között a nagyatádi rendőrök. 8 helyszínen várják a véradókat a héten. Gyorshajtókat ellenőriztek Fonyódon és Marcaliban. Szabadtéri tüzek a Vármegyében. 44. Lidl Balaton átúszás. Különleges intézkedések az alacsony vízállás miatt. További aktualitásokért, fontos kaposvári és somogyi hírekért kattintsatok a kaposvármos.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Két új szolgálattevővel gazdagodott szombaton a Kaposvári Egyházmegye. A Nagyboldogasszony Székesegyházban a Varga László megyés püspök áldozó pappá szentelte Vida Attila diakónust, valamint átmeneti diakónussá szentelte Szantner Tamás pap növendéket. A Szent Misén az evangélium szavai után Somos László általános helynök szólította a szentelendőket, majd tanúsította, hogy méltóak a szolgálatra. Ismét Európa bajnok lett Serafin Zsófia. A kaposvári maratoni kajakozó a romániai kontinens viadalon U23-as korosztályban 24 kilométeren szerzett aranyérmet pénteken. A magyar különítmény vele együtt 7 érmet nyert a döntőfutamokban. A június 20-án megrendezett múzeumok éjszakáján idén összesen 311.358 belépést regisztráltak az intézmények, közölték a szervezők. A kezdetek óta népszerű országos rendezvény ebben az esztendőben 469 helyszínen összesen 3100 programmal várta a kulturális kalandra vágyókat, kora délutántól késő estig. A leglátogatottabb múzeumok sorát ezúttal is a Szép Művészeti Múzeum vezeti. A második helyen a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzett, a harmadik legnépszerűbb pedig a Magyar Nemzeti Galéria lett. A 45 éve zajló országos borverseny történetében idén először két borászat végzett az élenholt versenyben. A legeredményesebbnek járó elismerést így a kunsági Gázszőlőbirtok és a villányi Güncer Tamás pincészet kapta. A díjátadón a nevezett nedűknek 10 nagy aranyat, 215 arany és 78 ezüstérmet, valamint 18 kategória győztes címet ítéltek oda. A legtöbb díjazott tétel a kunsági, a villányi, a szekszárdi, a balatonfüred csopaki, a balatonboglári és a tokai borvidékről került ki.
0: Időjárás jelentés.
1: Egy anticiklon még néhány napig távol tartja tőlünk a felfrissülést okozó frontokat, így ma is zavartalanul napos, száraz idő várható. Sőt, a forróság, ha lehet, még fokozódik is. Kora reggel 19-23 fokot, délután 38-40 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
2: Elmúlt fél hét, szép reggelt mindenkinek, júni 29 van, hétfő, és hát bedobtuk magunkat június utolsó hétfőjébe. Már szerintem ilyenkor nehezen tudunk a munkára koncentrálni. Sokan a szabadságukat töltik, vannak, akik már nagyon várják, mert hogy közeledik a szabadságolás ideje, mások pedig éppen a gyerekfelügyeletet próbálják megoldani így a vakációban. A mikrofonnál a Rót Balázsi Hunor, köszönöm Gulyás Lórántnak a híreket, várjuk vissza 7 órakor is. Hamarosan kalendáriummal készülök nektek, kedves hallgatók, de előtte még zenélünk, és még azt megelőzően ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket ma reggel is 0670-32-32-355, írjatok SMS vagy Viber üzenetet, vagy hívjatok fel telefonon, és akkor indítsuk is a fél órát egy Alessa Dixon dallal, ez a The Boy Does Nothing.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 29-ét írjuk, Péter Pál napja van, és a mai nap az aratás kezdete. Ugyanakkor nemzetközi Duna nap is június 29-e, és hogyha 570 évet ugrunk vissza az időben, akkor 1456-ban, szintén ezen a napon a pápa elrendelte a déli harangozást. 77 évvel ezelőtt született Zsolnay Júlia színésznő, szinkronszínésznő. Ma 75 éve látta meg a napvilágot Don Rosa grafikus, Walt Disney rajzoló, minden idők legjobb donátkacsa rajzolója. 31 éve először csatlakozott űrrepülőgép az orosz Mir űrállomáshoz, és hogyha 19 évet ugrunk, akkor 2007. június 29-e óta a mai a Design világnapja. 172 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el Kossuth Zsuzsa, Kossuth Lajos húga, aki megszervezte az első katonakórházat, és végül, de nem utolsó sorban 23 évvel ezelőtt hunyt el Katharine Hepburn, Oscar-díjas amerikai filmszínésznő.
0: Ez volt a kalendárium.

A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most!

Taylor Swift énekelt a 22-t hallgattuk 2013-ból. Hamarosan hetet üt az óra, szép reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Róth Balázsi Hunor, 7 órakor pedig Gulyás Lóránt érkezik újból hírekkel itt a 91.2-es frekvencián. Kívánok mindenkinek egy csoda szép napot, vigyázzatok magatokra, és induljon jól ez a hétfő. Hamarosan tehát kezdjük a naprakészt, most pedig zárjuk az órát Teddy Swims-szel. Ez a The Door a rádió mostanában.

0: a pillanat a tiéd. Rádió Most. Reklám.
1: Charity Go Hit.

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A Csiky Gergely Színház társulatának premierje nyitja meg idén a kultkikötő Balatonszárszói Csukás István emléknapját. A Kaposvári Teátrum a Mesék Süsűnek című gyermekelőadást mutatja be. A Királylány és a Királyfi szerepében Sepsi Melindát és Stefánszki Istvánt láthatja a közönség, míg Süsüt, a bajba jutott sárkányt Portik Kevin kelti életre. A darab szövegkönyvét Jeli Viktória író, dramaturg, meseterapeuta készítette, tele humorral, barátsággal és a csukás mesék időtlen derűjével. Az előadást Benedek Dániel, junior prima díjas színművész rendezi. Ezüstérmet szerzett a futball napja elnevezésű Nágocsi 4-es tornán a kaposvári Rákóczi FC NB3-as labdarúgó csapata. Az elődöntőben a másodosztályú Szentlőrinc együttese volt az ellenfél, amely a 2x25 perces mérkőzés elején meg is szerezte a vezetést. A második félidőben azonban Zsédely Bence egyenlített, és végül a büntetők hozták meg a továbbjutást. A fináléban aztán az MB2-es Ajka 3-0-ra legyőzte a somogyi fiatalokat, akik az osztálykülönbség ellenére is szépen helytáltak. Az utasok biztonsága érdekében 13 vasútvonalon korlátozták a vonatok megengedett sebességét, ami miatt adott szakaszokon 5-15 perces alapkésések alakulhatnak ki, közölte a MÁV csoport. A társaság tájékoztatása szerint ennek az az oka, hogy a rekkenő hőségben a sínek hőmérséklete sok helyen elérte az 54 Celsius fokot is. A sebességkorlátozás érinti a Kaposvár-Fonyód és a Budapest-Pécs vonalat is. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok, vagyis az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni. A termékkategóriákat a tarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót is rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Ha viszont ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így 3 eurót kell csak fizetni. Ezen a héten sem volt teli találat az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 20, 23, 43, 56, 88. A 4 találatos szelvények egyenként 2.532.935 forintot fizetnek. A hármasok 23.900, a kettesek pedig 3.060 forintot érnek. A várható főnyeremény összegei 855 millió forintra emelkedik.
3: Időjárás jelentés.
4: Egy anticiklon még néhány napig távol tartja tőlünk a felfrissülést okozó frontokat, így ma is zavartalanul napos, száraz idő várható. Sőt, a forróság, ha lehet, még fokozódik is. Kora reggel 19-23 fokot, délután 38-40 fokot mérhetünk.
3: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra is elmúlt, köszönjük szépen az infókat Gulyás Lórántnak, kívánunk neki is egy csodálatos hétfőt, 7:30-kor a legfontosabb tudnivalókkal már Cserhalmi Krisztián jelentkezik itt a Rádió Moston. A mikrofonnál pedig Ród Balázsi Hunor, köszöntök mindenkit, akár munkába menet, akár otthon, akár pihenés közben hallgat bennünket. Mi akkor vagyunk a legboldogabbak, hogyha a kaposváriak Kaposvár Rádiójára hangolódnak, nem csak azért, hogy napra készek legyenek minden kaposvári életét érintő fontos témában, hanem azért is, hogy jól érezzék magukat a legjobb zenék társaságában. Ma is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670-3232-355. Ide várom üzeneteiteket, hívásaitokat. Ez már a napra kész, úgyhogy 7 és 9 óra között is hozok nektek számos kaposvári aktualitást, és mindent megteszünk azért is, hogy jól érezhessük magunkat. Hamarosan jön egy újdonság, Marics Peti és Ember Márk új zenekara, a Kuplung érkezik, és a Nyomod a gázt, előtte pedig Ray Dalton nyitja az órát, és a napra készt az Ó Vigattal.

indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Napra Kész.

0: Időjárás jelentés.
1: Hogyha nem lett volna elég a meleg a hétvégén, akkor szólok, hogy ma még elviselhetetlenebb lesz a hőség, kedves hallgatók. Kaposváron és környékén is napos, száraz időnk lesz. A délkeleti szél megélénkül, de ez a hőérzetünken mit sem segít. A hajnali órákra 19-23 fok közé hűlt a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig ma 38 és 40 fok között alakulnak. Igen, jól halljátok, és hangsúlyozom, hogy ezek árnyékban mért hőmérsékletek. Holnap folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, csak néhol növekedhet meg átmenetileg a gomoly felhőzet, a délkeleti szél élénk lesz, hajnalban 21-23 fokot mérhetünk, míg a délutáni órákban 38-40 fok közé melegszik a levegő, de kisebb körzetekben 41-42 fok sem kizárt, kedden, tehát holnap. Aztán szerdán egy hidegfront éri el hazánkat, ennek hatására labilissá válik a légkör, növekszik a zápor-zivatarhajlam, és 32-34 Celsius fok közé hűl a levegő hőmérséklete, enyhül a meleg, majd csütörtökre megérkezik a jelentősebb felfrissülés, és akkor már 26-28 Celsius fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Lost Frequencies 2017-es dalát hallgattuk, ez volt a Crazy a rádió moston. Fél nyolchoz közelítünk, amikor már Cserhalmi Krisztián hozza a legfontosabb tudnivalókat Kaposvár rádiójában. Aztán fél nyolc után jövök közlekedési infókkal az Euro 6-szor a taxi jó voltából. Maradjatok velünk továbbra is, és indítsátok velünk június utolsó hétfőjét.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is,

0: és fedezd fel a BPM Spanyol Kreatív Stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: kultkikötő.hu A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
5: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek a zsidó temetőben. Elismeréseket adtak át Semmelweis nap alkalmából a kórházban. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek vasárnap a kaposvári zsidó temetőben, a Soá 82. évfordulóján. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többük soha nem tért vissza. Radnóti Zoltán, a mazsihíz főrabbija a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet újra. Zita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem az előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. Elismeréseket és kinevezéseket adtak át Semmelweis nap alkalmából a kaposvári kórházban a hétvégén. Az ünnepségben, a betegellátásban, az egészségügyi háttér munkában és a kórház működésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozókat jutalmazták. Kaposi Mór emlékplakettet, emlékérmeket, emléklapot és főigazgatói dicséreteket is átadtak, emellett több szakember főorvosi és adjunktusi kinevezést kapott. Az ünnepségen dr. Incefi István főigazgató köszöntötte a kórház dolgozóit. Otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől a közszférában a kormány a hőség miatt, és erre kértek minden más munkáltatót is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be vasárnap. A kormányfő a Facebook bejegyzésében azt is írta, hogy a következő napokban tetőzik a hőség, ezért javasolják a kültéri munkák elhalasztását, ahol ez lehetséges. Elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet vasárnap az országban. A rendkívüli hőség miatt több esetben túlhevült embereket láttak el a mentők, emellett sok településen vízkorlátozást rendeltek el és ivóvizet osztottak. A rekkenő hőség várhatóan a hét közepéig marad.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma is fokozódik a kánikula és a rekkenő hőség. Szikrázó napsütésre és perzsenő melegre számíthatunk. A csúcshőmérséklet Somogyban eléri a 37 fokot, de másutt az országban 40 fok fölé is emelkedhet. Felfrissülés csütörtökön várható, aznapra 10-12 fokkal esik vissza a hőmérséklet a szerdától érkező záporok miatt.
5: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Beszéltem az Euró 6 óra taxi munkatársával, Lacival, aki már régóta rója a köröket Kaposváron, és hát azt mondta, hogy a közepesnél azért egy picit erősebb a forgalom odakint, de azért érződik a kaposvári közlekedésen, hogy itt a nyár, és itt van a vakáció, az iskolák környéke kicsit felszabadultabb és lazább, a szülők néhány körrel kevesebbet kell megtegyenek, mielőtt bejutnának a munkahelyükre. Ugyanakkor, mivel nincsenek iskolák, azt mondta Laci, hogy rolleresből is jelentősen kevesebb van a kaposvári utakon. Az, hogy kisebb a forgalom, köszönhető annak is, hogy a kormány a közszférában dolgozóknak elrendelte a home office-t, ezért ma nagyon sokan dolgozhatnak otthonról a hőségre való tekintettel. Úgyhogy, kedves hallgatók, aki csak teheti, ma maradjon bent a házban, indítson légkondit, indítson ventilátort, valamilyen módon próbálja hűsíteni magát, és próbáljátok meg így kihozni a napból a maximumot. A lámpák egyébként működnek Kaposváron, mindenhol. A Balcsi-Zsilinszky utcában folytatódnak a munkálatok, de ez egész nyáron így lesz, nem kell mindig elmondjuk. A Kossuth-Lajos utcára külön felhívom a figyelmet. A Somsics és Balcsi közötti szakaszon megfordult a közlekedési rend. Ezúttal a Somsicsból lehet behajtani a Liszt-Ferenc zenei iskola felé a Kossuth utcában. Ugyanakkor folytatódnak a Németh István fasoron is a munkálatok a kórház oldalán, ott inkább a járdán közlekedőket meg a bicikliseket érinti ez. Most már tovább is haladtak, a Bicó utcán túl is dolgoznak már. Úgyhogy, kedves rádióhallgatók, a hőségre készüljetek fel, vigyázzatok magatokra, és legyen egy csodálatos hétfőtök. Ha pedig van közlekedési infótok, küldjétek el 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Ugorjon neki a napnak! Mi segítünk! Ez itt a Naprakész.

A halott pénz és Jude Law közöse szólt, ez volt a Mielőtt megismertelek a rádió moston, és hát itt a 91.2-es frekvencián igyekszünk mindig felhívni mindenre a figyelmet, arra is, ami szórakoztató, és arra is, amivel meg tudjuk előzni a bajt. És fontos arról is beszélni, hogy június 25-től országos tűzgyújtási tilalom van érvényben Magyarországon, és ez még mindig aktuális. A tilalom idején pedig tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. Igen bizony, tehát ahol még szabad, normál esetben most még ott sem. Emellett parlagot és gazt sem szabad égetni. A katasztrófavédelem közlése szerint a száraz és forró időjárás miatt fokozottan tűzveszélyes időszak alakult ki, ezért különösen fontos a szabályok betartása és a tűzesetek megelőzése. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy szemetet és tarlót égetni továbbra sem szabad, a kerti zöld hulladék égetése kizárólag ott lehetséges, ahol azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Úgyhogy kedves hallgatók, azért, hogy ne kelljen hozzátok is kivonuljon a katasztrófavédelem tüzet oltani, próbáljátok meg betartani a szabályokat. Közeledünk 8 órához, zenével folytatjuk, érkezik George Ezra is az Anyone For You hamarosan, előtte pedig egy 1994-es retro dalt hoz nekünk a Crystal Waters, ez a 100% Pure Love.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
5: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
6: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
7: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
6: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
8: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzlet soron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Új főispánja van Somogy megyének, helyettes államtitkárán nevezték ki Kapos mérőjegyzőjét. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új főispánja van Somogy megyének. Magyar Péter miniszterelnök június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezte ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. A kinevezésről a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg határozat. Összesen 7 megyében nevezte ki új főispánt Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter javaslata alapján. Helyettes államtitkára nevezték ki Mészáros Renátát Kapos mérőjegyzőjét. A szakember június 28-ától a vidék- és településfejlesztési minisztériumban folytatja munkáját. Mészáros Renáta 2011 óta vezette a térség több települését összefogó körjegyzőséget. 6. alkalommal rendezték meg a hétvégén az Igari gyógyfürdőnél a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Az eseményen a települések az elmúlt egy évben előállított termékeiket mutatták be, a helyi élelmiszerektől a kézműves alkotásokig. A megnyitón elhangzott, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők száma Somogyban. Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat a Zselicben a hársvirágzás idején, mert több túraútvonal mellett is mély kaptárakat helyeztek ki a vándorméhészek. A térség az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állományával rendelkezik, ezért ilyenkor sok méhész érkezik hársmézet gyűjteni. A szakemberek szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptárakat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter az újdörögi gyakorlótéren 2025. márciusában történt súlyos kézigránát baleset ügyében. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy tudomásul veszi az ügyészség döntését, hogy lezárták a nyomozást, de a szakmai és esetleges politikai felelősség tisztázását is szükségesnek tartja, ezért kérte a vizsgálatot a vezérkari főnöktől. A tragédia egy önkéntes kiképzésen történt, amikor egy éles gránát robbant fel, és egy 29 éves nő mindkezét elveszítette. A vizsgálat várhatóan 60 napig tart. Kanada nyerte a foci VB egyenes kieséses szakaszának első meccsét. A társházigazda válogatottja vasárnap Dél-Afrikát győzte le 1-0-ra a legjobb 16 közé kerülésért rendezett mérkőzésen. A kanadaiak a 92. percben szerezték a győztes gólt. Kanada ezzel története során először jutott a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, a 8-at döntőben pedig a portugál-horvát párharc győztesével játszanak majd. A VB mai játéknapján Brazília-Japán, Németország-Paraguay és Hollandia-Marokkó meccseket rendeznek.
1: Időjárás jelentés.
9: Ma is fokozódik a kánikula és a rekkenő hőség. Szikrázó napsütésre és perzsenő melegre számíthatunk. A csúcshőmérséklet Somogyban eléri a 37 fokot, de máshogy az országban 40 fok fölé is emelkedhet. Felfrissülés csütörtökön várható, aznapra 10-12 fokkal esik vissza a hőmérséklet a szerdától érkező záporok miatt.
1: Időjárás jelentést hallottak.
10: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Elmúlt 8 óra, és ez már a Naprakész második órája itt a Rádió Moston. Szép napot, szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónak Kaposvár rádiójában. Alan Walker és Gavin James érkezett a Tired című közös slágerükkel Cserhalmi Krisztián hírei után, most pedig ismét Ród Balázsi Hunora mikrofonnál. És van egy kérdés, amire szeretnék válaszokat kapni tőletek, kedves hallgatók, ugyanis itt vagyok a stúdióban, és itt van velem az én 7 éves nagylányom, aki most a második osztályba megy szeptembertől, de hát igyekszünk neki táborokat keresni, van, amikor megy, múlt héten is volt, jövő héten is megy, ezen a héten viszont kénytelen velem jönni melózni. Nagyszülők, nagymamáik egyrészt még aktívak, másrészt 1000 kilométerre élnek innen, ebből fakadóan nincs jobb megoldásunk. A kérdésem az, ti hogyan oldjátok meg a gyerekfelügyeletet, hogyan oldjátok meg az ilyen áthidaló helyzeteket, írjátok meg nekünk 0670 32 32 355. Most pedig egy újdonság következik, egy dal premier a Rádió Moston. Katy Perry újdonságát most hallhatjátok először, már is itt van a Watch It Burn.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: 8:49 is elmúlt, folytatjuk a Naprakészt. Köszöntök mindenkit Kaposvár rádiójában a Rádió Moston, Róth Balázsi Hunor a mikrofonnál. Azt kérdeztem korábban, hogy ti kedves hallgatók, akiknek gyerekük van, hogyan oldjátok meg a gyerekfelügyeletet, amikor ti is dolgoztok nyáron, amikor éppen nincs tábor, és a nagyszülők vagy sajnálatos módon már nem élnek, vagy aktívak, és ők is dolgoznak, esetleg távol élnek innen. És hát erre a kérdésre írt nekünk Anita. Azt írja, sziasztok, nálunk ez minden nyáron igazi logisztikai feladat. Két kisiskolás gyerekünk van, a nagyszülők még dolgoznak, ráadásul 80 kilométerre laknak innen, így nem tudnak csak úgy átugrani és vigyázni rájuk. Próbáljuk úgy beosztani a szabadságunkat, hogy felváltva maradunk velük otthon, közben keresünk napközis táborokat, de mindig akad egy-két hét, amikor bizony fejtörést okoz, hogy kivigyázzon rájuk. Szerencsére a munkahelyemen néhány napot home office-ban is dolgozhatok, ilyenkor könnyebb megoldani, bár valljuk be, dolgozni és közben két gyereket lekötni nem egyszerű feladat. Kíváncsi vagyok, más családok hogyan oldják meg ezt a nyári időszakot. Nektek van valami bevált módszeretek? Köszi szépen, Anita, az üzenetet és a kérdést. Hát nagyjából mi hozzátok hasonlóan. Tehát hoki táborban volt a kisasszony, aztán megy egy másik táborba, majd egy úszó táborba, aztán majd mi megyünk nyaralni, aztán majd amikor nagymamáik Szabin lesznek a nyáron, akkor megy körülbelül 2-3 hétre mamáikhoz a nagylány. A pici marad velünk, úgyhogy a logisztikának csak felét oldottuk meg. Úgyhogy én is kíváncsi vagyok más tippekre. Most Joel Corey-val folytatjuk, jön a Be Alright.

Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van.

0: tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
1: A-U-D-I, azt mondja, négy betű az?
0: Igen.
1: Audi.
0: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
1: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
0: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
1: Aha.
2: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Bezárják a parkolókat szerdán a Kossuth Lajos utca elején. Szoboszlai Dominik édesapja lesz az MCC vendége holnap. Köszöntöm a hallgatókat, 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Seprőgépes takarítás miatt lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics Pál utca közötti szakaszon. Na, a parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Szoboszlai Dominik édesapja lesz a kaposvári MCC következő előadásának vendége kedden a Torottya házban. Szoboszlai Zsolt személyes történeteken keresztül idézi fel fia pályafutásának állomásait a gyermekkori évektől a nemzetközi futballelitig. A programon szó lesz az áldozatvállalásról, a kitartásról, az utánpótlás nevelés kihívásairól és a sikerhez vezető útról is. Az előadás kedden 17 órakor kezdődik, és a részvételhez regisztrálni kell. 37. alkalommal rendezték meg hétvégén a Szent László napokat Somogyváron, ahol ünnepélyesen megnyitották a Szent László Nemzeti Emlékhely turisztikai fejlesztéseit is. A rendezvényen elhangzott, hogy Somogyvár a magyar történelem egyik kiemelkedő helyszíne, a Kapuvárhegy és az egykori bencés apátság emléke pedig ma is fontos közösségi érték. A látogatókat lovagi torna, főzőverseny, hagyományőrző programok, néptánc bemutatók, este pedig Szekeres Adrián koncertje várta. Otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől a közszférában a kormány a hőség miatt, és erre kértek minden más munkáltatót is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be vasárnap. A kormányfő a Facebook bejegyzésében azt is írta, hogy a következő napokban tetőzik a hőség, ezért javasolják a kültéri munkák elhalasztását, ahol ez lehetséges.
2: Időjárás jelentés.
3: Ma is fokozódik a kánikula és a rekkenő hőség. Szikrázó napsütésre és perzsenő melegre számíthatunk. A csúcshőmérséklet Somogyban eléri a 37 fokot, de másutt az országban 40 fok fölé is emelkedhet. Felfrissülés csütörtökön várható, aznapra 10-12 fokkal esik vissza a hőmérséklet a szerdától érkező záporok miatt.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor. Ród Balázsi Hunor. Ród Balázsi Hunor.
4: Szép napot, szép hétfőt, jó hetet mindenkinek. Júni 29 van, már mindössze 2 nap maradt a júniusból a maival együtt. Szerdán már átlépünk a júliusba. Hát ez már a hónap vége, kedves hallgatók, és hát azért szerintem magához képest ez a június igen-igen forróra sikeredett. Nagyon meleg napok vannak mögöttünk, viszont még részesei leszünk hőségnek, kánikulának ma és holnap is, de ez nem az a kánikula, amit az előző években megszokhattunk. Ilyen kánikulát több évtizede nem láttak Magyarországon, de az is lehet, hogy még soha. 41-42 Celsius fok is lehet még a hőmérséklet ma és holnap itt Kaposvár környékén is, úgyhogy kedves hallgatók, természetesen mi folyamatosan nyomatékosítjuk, hogy mindenki vigyázzon magára, és felelősséggel viseljétek a meleget, mert soha nem tudhatjuk, hogy a szervezetünk hogyan reagál a hatalmas hőségre. A túlterheléstől óvakodjunk, a napon tartózkodástól szintén, fogyasszunk sok folyadékot, inkább vizet, semmint cukros italokat vagy alkoholos italokat, és próbáljuk meg hűsíteni magunkat. Hogyha pedig lenne hozzáfűzni valótok témáinkhoz, vagy közlekedési infotok, akkor ne felejtsétek el felvenni velünk a kapcsolatot, és írni nekünk 0670-32-32-355. Harry Styles és az American Girls érkezik, előtte pedig Olivia Rodrigo néz be hozzánk a Bad Idea Right-al.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. Stop!

Volt Eva Max és a Weapons-t hallgattuk 3:49 után, ez itt Kaposvár Rádiója, a Rádió Most. És hát kedves hallgatók, ha nyár, akkor igyekszünk folyamatosan nyomatékosítani a véradások fontosságát itt Kaposváron, mert bizony rengeteg helyen van szükség vérre, és egyetlen egy véradással akár 3 ember életét is megmenthetjük. Ezen a héten pedig újabb véradási lehetőségek lesznek Balatonbogláron, Kaposváron, Ádándon, Kadarkúton és Marcaliban is. A Kaposváron kívül eső települések időpontjait megtaláljátok a kaposvármost.hu-n, viszont ami már városunkban lesz véradást, azt kiemelném, a Területi Vérellátó Intézetben holnap 30-án 9 és 18 óra között várnak, aztán a Lamello Kft-nél a Dombóvári út 1 szám alatt július 2-án szerveznek véradást 10 és 11 óra 30 perc között, aztán július 3-án újból a Területi Vérellátó Intézetben várnak 8 és 12 óra között, és végül, de nem utolsó sorban, a Somogyi Hírlap is csatlakozott a véradásokhoz, a Kapos Hotelben szerveznek véradást egészen pontosan, szintén július 3-án 13:30 és 16:30 között. Úgyhogy kedves hallgatók, vegyétek magatokhoz a személyi igazolványotokat, tajkártyátokat, lakcímkártyátokat és irányvért adni. Most pedig élvezzétek a legjobb zenéket, Justin Bieberrel megyünk tovább, ez a Ghost Rádió most.

Barbie énekelt, a Forgot About Us szólt a rádió moston. Hamarosan 9-et üt az óra, a napra kész végéhez érünk, viszont változatlan lendülettel jövök vissza Cserhalmi Krisztián hírei után is itt a 91.2-n. Maradjatok velünk, kedves hallgatók, és élvezzétek velünk ezt a meleg délelőttöt. Jakarta és Szilzária az órát a My Vision-nel.

0: Ez volt a Napra Kész. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A holokauszt kaposvári áldozatai emlékeztek a zsidó temetőben. Elismeréseket adtak át Semmelweis nap alkalmából a kórházban. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A holokauszt kaposvári áldozatai emlékeztek vasárnap a kaposvári zsidó temetőben a Soán 82. évfordulóján. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többük soha nem tért vissza. Radnóti Zoltán, a mazsihíz főrabbija a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet újra. Szita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem az előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. Elismeréseket és kinevezéseket adtak át Semmelweis nap alkalmából a kaposvári kórházban a hétvégén. Az ünnepségben, a betegellátásban, az egészségügyi háttér munkában és a kórház működésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozókat jutalmazták. Kaposi Mór emlékplakettet, emlékérmeket, emléklapot és főigazgatói dicséreteket is átadtak, emellett több szakember főorvosi és adjunktusi kinevezést kapott. Az ünnepségen dr. Incefi István főigazgató köszöntötte a kórház dolgozóit. Hatodik alkalommal rendezték meg a hétvégén az Igali gyógyfürdőnél a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Az eseményen a települések az elmúlt egy évben előállított termékeiket mutatták be, a helyi élelmiszerektől a kézműves alkotásokig. A megnyitón elhangzott, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők száma Somogyban. Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat a Zselicben a hársvirágzás idején, mert több túraútvonal mellett is méhkaptárakat helyeztek ki a vándorméhészek. A térség az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állományával rendelkezik, ezért ilyenkor sok méhész érkezik hársmézet gyűjteni. A szakemberek szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptárakat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet vasárnap az országban. A rendkívüli hőség miatt több esetben túlhevült embereket láttak el a mentők, emellett sok településen vízkorlátozást rendeltek el és ivóvizet osztottak. A rekkenő hőség várhatóan a hét közepéig marad. Belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter az újdörögi gyakorlótéren 2025. márciusában történt súlyos kézigránát baleset ügyében. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy tudomásul veszi az ügyészség döntését, hogy lezárták a nyomozást, de a szakmai és esetleges politikai felelősség tisztázását is szükségesnek tartja, ezért kérte a vizsgálatot a vezérkari főnöktől. A tragédia egy önkéntes kiképzésen történt, amikor egy éles gránát robbant fel, és egy 29 éves nő mindkezét elveszítette. A vizsgálat várhatóan 60 napig tart.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is fokozódik a kánikula és a rekkenő hőség. Szikrázó napsütésre és perzsenő melegre számíthatunk. A csúcshőmérséklet Somogyban eléri a 37 fokot, de másutt az országban 40 fok fölé is emelkedhet. Felfrissülés csütörtökön várható, aznapra 10-12 fokkal esik vissza a hőmérséklet a szerdától érkező záporok miatt.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
4: Elmúlt 9 óra, nagyon szép jó reggelt és kellemes hétfőt kívánunk mindenkinek. Június 29-e van, egy új hét kezdődött, úgyhogy vegyünk egy nagy lendületet. és induljunk neki mosolygósan a mai napnak, ennek a hétnek. Tudjuk, hogy a hétfő sokaknál nyögvenyelősen indul, keressük a helyünket, az első kávénkat, a motivációt, de higgyük el, az első pár óra után már sokkal könnyebben gördülnek majd a dolgok. Ma is, akár az irodában dolgoztok, akár úton vagytok, akár otthonról végzitek a munkátokat, vagy éppen szabadságon élvezitek a nyarat, örülünk, ha velünk tartotok. A mai napra is rengeteg jó zenével készülünk, hogy egy kis plusz energiát adjunk a munkához. Most pedig jöjjön egy dal, egy olyan előadótól, akit a legtöbben a Sealed with a Kiss, vagy a Too Many Broken Hearts slágereiről ismernek. Jason Donovan azonban az elmúlt években is aktív maradt, rendszeresen koncertezik, és új dalokat is készít. Most azonban egy 1989-es örökzöld dal érkezik, az Everyday a Rádió

Ez volt Miley Cyrus-től a Flowers a Rádió Moston, és korábban beszéltünk arról, hogy ki hogyan oldja meg nyáron a gyerekfelügyeletet, amikor a szülőkre nem tud számítani, mert dolgoznak, vagy távol laknak, vagy bármilyen másokból kifolyólag. És kaptunk üzenetet Judittól, ő egyébként óvodapedagógus, és azt írta, amikor az én gyerekeim kicsik voltak, anyukákkal elosztottuk a felügyeletet egy-egy hétre, és vigyáztunk egymás gyerekeire is. 4-5 gyerek volt mindig együtt. Ez szerintem most is járható út lenne óvis csoporttársak és sulis osztálytársak között, kb. Ingyenes, és a gyerekek a társaikkal lehetnek. Így aztán mindenki csak egy-egy hetet kellett kivegyen nagyjából szabadságnak. Hát ez teljesen jó ötlet. Nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy írtál, teljesen igazad van. Ez egyébként valóban járható út lenne. Én remélem, hogy vannak olyan szülők, akik most a fejükre csapnak, és azt mondják, hogy basszus, ezt mi is csinálhatnánk így. Judit, köszönöm az üzenetet, DJ Bobo és Irene Cara dala, What a Feeling, neked szól itt a Rádió Moston.

Marshmallow énekelt, ezóta Happier a rádió moston. Csak nem 5 perccel elmúlt 9:30, és egy picit visszatekintünk a múltban, így Kaposvár tekintetében, Kaposvár életében, történetében. 1976-ban például június 29-ét írtunk 50 évvel ezelőtt, amikor átadta az első 16 lakást a Rózsa Ferenc ifjúsági lakótelepen, azaz a mai Zaranyi lakótelepen a Somogy megyei állami építőipari vállalat. Ugyanakkor ma 45 éve Kaposvárra látogatott Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, felkereste a megyei pártbizottságot, és élménybeszámolót tartott a Kilián György ifjúsági házban. És végül, de nem utolsó sorban, 25 éve Kaposváron tartották meg ezen a napon a köztisztviselők napjának országos ünnepségét. Ezek történtek tehát június 29-én Kaposváron. Most pedig zenével folytatjuk, és adunk a hangulatnak, Lady Gaga érkezik, és az Abracadabra.

Robin Schulz dala szólt, ez volt a Kiddo, a közös OUI Gata Rádió mostan 10 óra előtt, nem sokára pedig megint Krisztiántól hallunk híreket, na de ez már az óra vége, Adam Lambert dala azonban még hátra van, You Know What I Want From Me, előtte pedig benéz hozzánk a Follow the Flow, és itt is van a Valahányszor.

0: Reklám.
1: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
2: Cherry Tiggo 7 Full Hybrid 9.490.000 forinttól a Kaposvár Kár Kft-nél, akár 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cherry szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cherry, kár lenne kihagyni.
3: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
4: Füredi út és raktár utca sarkán. Marász Plusz.
3: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a VPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Új főispánja van Somogy megyének, helyettes államtitkárra nevezték ki Kapos mérőjegyzőjét. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új főispánja van Somogy megyének. Magyar Péter miniszterelnök június 29-ei hatállyal Sinka Ács Juditot nevezte ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. A kinevezésről a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg határozat. Összesen 7 megyében nevezte ki új főispánt Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter javaslata alapján. Helyettes államtitkára nevezték ki Mészáros Renátát Kapos mérőjegyzőjét. A szakember június 28-ától a vidék- és településfejlesztési minisztériumban folytatja munkáját. Mészáros Renáta 2011 óta vezette a térség több települését összefogó körjegyzőséget. 6. alkalommal rendezték meg a hétvégén az Igari Gyógyfürdőnél a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Az eseményen a települések az elmúlt egy évben előállított termékeiket mutatták be, a helyi élelmiszerektől a kézműves alkotásokig. A megnyitón elhangzott, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők száma Somogyban. 37. alkalommal rendezték meg hétvégén a Szent László napokat Somogyváron, ahol ünnepélyesen megnyitották a Szent László Nemzeti Emlékhely turisztikai fejlesztéseit is. A rendezvényen elhangzott, hogy Somogyvár a magyar történelem egyik kiemelkedő helyszíne, a Kapuvárhegy és az egykori bencés apátság emléke pedig ma is fontos közösségi érték. A látogatókat lovagi torna, főzőverseny, hagyományőrző programok, néptánc bemutatók, este pedig Szekeres Adrián koncertje várta. Több mint 311.000 látogató vett részt az idei Múzeumok éjszakája programjain. A szervező közdése szerint a programokat 469 helyszínen tartották meg, több mint 3000 eseménnyel, zenei, színházi és interaktív programokkal. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, de több vidéki múzeum is a legnépszerűbbek közé került. Kanada nyerte a foci VB egyenes kieséses szakaszának első meccsét. A társházigazda válogatottja vasárnap Dél-Afrikát győzte le 1-0-ra a legjobb 16 közé kerülésért rendezett mérkőzésen. A kanadaiak a 92. percben szerezték a győztes gólt. Kanada ezzel története során először jutott a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, a 8-a döntőben pedig a portugál-horvát párharc győztesével játszanak majd. A VB mai játéknapján Brazília-Japán, Németország-Paraguay és Hollandia-Marokkó meccseket rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma is fokozódik a kánikula és a rekkenő hőség. Szikrázó napsütésre és perzsenő melegre számíthatunk. A csúcshőmérséklet Somogyban eléri a 37 fokot, de máshogy az országban 40 fok fölé is emelkedhet. Felfrissülés csütörtökön várható, aznapra 10-12 fokkal esik vissza a hőmérséklet a szerdától érkező záporok miatt.
8: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Disco Machine és Osdis, ők voltak itt velünk és nyitották az órát a Beat of Your Heart című közössel. Szép napot, Kaposvár! Hello Somogy! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a mikrofonnál, Ród Balázsi Hunor. A napsütés ma abszolút velünk van, hogy jó kedvet adjon, viszont önti is a meleget magából, úgyhogy drága hallgatók, készüljünk fel arra, hogy a mai napon igen-igen meleg lesz, és figyeljünk oda embertársainkra, figyeljünk oda a környezetünkre, idősekre, gyerekekre, és az utcán is járjunk nyitott szemmel, hogyha látunk valakit, aki éppen rosszul érzi magát, segítsünk neki, egy korty víz, egy kedves szó, egy támogatás bizony ilyenkor nagyon jól jön. Hamarosan programajánlóval jövök, és hozok időjárás előrejelzést erre a hétre, aztán horoszkópot is. Na de egyelőre a zenéki a főszerep, újabb dalpremier, újabb újdonság ezúttal Benz & Bone-tól. Itt is van velünk a The Time of My Life.

0: Programajánló.
1: Kedves anyukák és apukák, hogyha ti is azon gondolkodtok, hogy mivel töltsétek az időt kisgyereketekkel, akkor hozok nektek egy kiváló programot, ugyanis csütörtökönként megtelik élettel a Takács Gyula könyvtár. A kacagó csütörtökökön vidám, zenés és kézműves délelőttöket szerveznek a gyerekeknek minden csütörtökön, tehát a gyermekkönyvtárban. 10 és 11 óra között interaktív előadás, zene, báb, varázslat, 11 és 12 között pedig kézműves foglalkozás. Ezen a héten, július 2-án Ribizli Bohóc látogat a könyvtárba, egy zenés verses nyári műsorral készül. Aztán jövő héten dr. Szász János Varázsóra a könyvtárban című előadáson lehettek ott. És természetesen jönnek csütörtökről csütörtökre egészen augusztus 13-áig a programok, és mi is hozzuk ezeket nektek hétről hétre.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. Rádió Most, Kaposvár. FM

0: Időjárás jelentés.
1: Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy történelmet írhat az időjárás a hét első napjaiban, megdőlhet az eddigi abszolút meleg rekord, és helyenként 41-42 fokos maximumok is előfordulhatnak majd. Eleinte folytatódik a szélsőségesen meleg idő, sőt helyenként kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés. Lesznek helyek,

0: ahol megdőlnek az eddigi rekordok. Továbbra is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, kedd estig napos, száraz idő várható. Szerdától gyengül a magas nyomású légköri képződmény, nyugat felől már egy hidegfront közelíti meg hazánkat, labilissá válik a légkör, növekszik a zápor és zivatarhajlam. Egy árnyalattal már enyhül a nagy meleg, de még mindig 35 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Aztán csütörtökre megérkezik a felfrissülés, a nappali hőmérsékletek már kevéssel 30 fok alatt alakulnak, ezt követően szélsőségektől mentes, igazi nyári idő várható, 27-30 közötti maximum hőmérsékletekkel a hétvégén.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
3: Lidi.
2: Lidi.
3: Amit Lidibe.
2: Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl családnév a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
3: Lajcsi.
2: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: És elérkezett az a pillanat is, amikor megnézzük, hogy mit jósolnak a mai napra a csillagok. Kedves Kos, hétfőn délelőtt még összeszedett leszel, hiszen nagy segítségedre van a bakhold. Utána viszont komoly erőfeszítést kell tenned, hogy lépést tarts az eseményekkel. Lesz köztük egy-két nem egyszerű kihívás, mert a csillagok állása megbonyolítja a dolgokat a napi horoszkóp szerint. Bika, nagy segítségedre lesz az eligazodásban a bakhold, ám szükséged is lesz erre. A csillagok téves információkat és technikai fennakadásokat jeleznek. Az is lehet, hogy valaki direkt félre akar vezetni. Gondold végig logikusan, mi mozgatja azt, aki ilyen információkat terjeszt, és megtalálod a helyes választ. Ikrek, ma hátrálni kezd a Merkur, ami a kapcsolataidban hoz gyógyulást. Bármilyen típusú kapcsolatodban lehetőséged lesz átértékelni, újra gondolni a dolgokat, és a másik fél is ugyanígy tesz. Most ki tudtok alakítani egy sokkal kiegyensúlyozottabb viszonyt. Rák, vigyázz, nehogy az érzelmeid vezéreljenek, amikor egy hírt, információt vagy egy pletykát hallasz valamiről, ami érzékenyen érint. Lehet, hogy az információról kiderül, hogy nem is valódi, de a veszekedés, vita vagy sértődés, amit egy érzelmi reakciót kivált, nagyon is az lesz.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Úgy gondolod, és ez általában így is van, hogyha őszinte és becsületes vagy a többiekkel, akkor ők is azok lesznek veled szemben. Vigyázz, hétfőn valaki nagyon nem lesz egyenes veled, ám ez mégsem ok arra, hogy te is így viselkedj vele, neked ez amúgy sem menne. Szűz, neked nagyon jól működő belső iránytűd van, amely mindig a helyes úton vezet. Lehet, hogy újra erre kellene támaszkodnod, mert a külső információk most nagyon megtévesztőek lehetnek. Mérleg! Ma ráláthatsz egy összefüggésre, különösen akkor, ha nem csak a felszínt figyeled magad körül, hanem megpróbálsz a dolgok mögé is belátni. Kérdezősködj, beszélgess, és légy nyitott az új információk befogadására. Skorpió. Az univerzum jeleket küldhet feléd a környezetedben zajló eseményeken keresztül, vagy az embereken keresztül, akik kapcsolatba kerülnek veled. Figyelj jól, legyél nyitott, mert sok mindennel kapcsolatban összeáll a kép.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.
2: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam,

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már az utolsó felvonása a napi horoszkópnak. Kedves nyilas, ma történhet egy nagyon pozitív esemény, aminek szimbolikus ereje van, és amely szinte sarokpontja lehet a jövőbeli terveidnek. Talán ez a dátum lesz az, melyet érdemes megjegyezned, lehet, hogy azonnal nem látszik az események jelentősége, de később majd megmutatkozik. Bak. Kisebb félreértéseket, technikai hibákat szimbolizál a Merkur, ami ma hátrálni kezd. Legyél épp ezért mindenkivel, de főleg a pároddal a lehető legtürelmesebb, elnéző és megértő. Így elkerülheted a teljesen fölösleges vitákat, amik amúgy is csak tovább bonyolítanák a helyzetet. Vízöntő. A Merkur hátrálni kezd, ami miatt szinte borítékolható a félreértés. Ebből aztán lehet vita, veszekedés, jó lenne ezeket elkerülni. A legcélra vezetőbb, ha fizikailag is eltávolodsz a darásfészektől, ha teheted, hagyd el a helyszínt, ha már tapintható a feszültség. És végül halak, a retrográd Merkur még inkább felerősíti intuitív képességeidet, nem csak a szemeddel, de a lelkeddel is látsz majd, és még a finom részleteket is észreveszed különleges érzékeny antennáiddal. Rájöhetsz érdekes összefüggésekre is.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Mike McRae dala a Nobody's Girl 2025-ből, nem sokára 11-et üt az óra, Krisztián hozza a híreket rendületlenül, aztán utána érkezik a stúdióba Györfi Betta is, ez pedig annyit jelent, hogy én megköszönöm azt, hogy velem indítottátok a hónap utolsó hétfőjét, kívánok mindenkinek egy nagyon-nagyon szép napot, egy csodálatos hétfőt, egy jó hetet, és találkozzunk újra legközelebb, július 3-án, pénteken reggel itt a Rádió Moston. A Texas dalával búcsúzom, érkezik az I Don't Wanna Lover, Ród Balázsi Hunor voltam, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
2: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
1: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
5: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: A hőségben is biztosított a város vízellátása. Lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth-Lajos utca elején. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. Seprőgépes takarítás miatt lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon. A parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Szoboszlai Dominik édesapja lesz a kaposvári MCC következő előadásának vendége kedden a Dorottya házban. Szoboszlai Zsolt személyes történeteken keresztül idézi fel fia pályafutásának állomásait a gyermekkori évektől a nemzetközi futballelitig. A programon szó lesz az áldozatvállalásról, a kitartásról, az utánpótlás nevelés kihívásairól és a sikerhez vezető útról is. Az előadás kedden 17 órakor kezdődik, és a részvételhez regisztrálni kell. 6. alkalommal rendezték meg a hétvégén az Igali gyógyfürdőnél a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Az eseményen a települések az elmúlt egy évben előállított termékeiket mutatták be, a helyi élelmiszerektől a kézműves alkotásokig. A megnyitón elhangzott, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők száma Somogyban. Otthoni munkavégzést rendelt el hétfőtől a közszférában a kormány a hőség miatt, és erre kértek minden más munkáltatót is. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be vasárnap. A kormányfő a Facebook bejegyzésében azt is írta, hogy a következő napokban tetőzik a hőség, ezért javasolják a kültéri munkák elhalasztását, ahol ez lehetséges. Belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter az újdörögi gyakorlótéren 2025. márciusában történt súlyos kézigránát baleset ügyében. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy tudomásul veszi az ügyészség döntését, hogy lezárták a nyomozást, de a szakmai és esetleges politikai felelősség tisztázását is szükségesnek tartja, ezért kérte a vizsgálatot a vezérkari főnöktől. A tragédia egy önkéntes kiképzésen történt, amikor egy éles gránát robbant fel, és egy 29 éves nő mindkezét elveszítette. A vizsgálat várhatóan 60 napig tart.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma is fokozódik a kánikula és a rekkenő hőség. Szikrázó napsütésre és perzsenő melegre számíthatunk. A csúcshőmérséklet Somogyban eléri a 37 fokot, de másutt az országban 40 fok fölé is emelkedhet. Felfrissülés csütörtökön várható. Aznapra 10-12 fokkal esik vissza a hőmérséklet a szerdától érkező záporok miatt.
0: Időjárás jelentést hallottak
7: a Rádió Most stúdiójában. Gyürti Betta.
8: Hello, szép napot mindenkinek, 4 perccel múlt el 11 óra. Itt vagyok és maradok veletek, és kitartok veletek ebben a rekkenő forróságban. Hát nem érezhetjük magunkat úgy, mintha az Édenben lennénk, de Metszer Viki, Nagybogi és Miss Mood azért gondoskodik erről a hangulatról. Jön Kygo és DNCA is, meg most Maroon 5 Christina Aguilera-val is, még nagyon sokan. Meg aztán hozom az infókat is, és várom tőletek is a közlekedési helyzetről. 70-32-32-355, de akár azt is megírhatjátok, hogy hogy hűsöltök, kell-e dolgoznotok ezen a forró napon, vagy megoldhattátok-e otthon? Tartsatok velünk!

0: guess I'm selfish.
1: Közlekedési információk.
2: Már a múlt héten megkezdődtek a munkálatok a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Zárda utca felől indulva. Ugye a parkolók le voltak zárva, ez most is így van. Ugyanakkor ideiglenesen lezárják az utcát, vagyis nem lehet behajtani a Zárda utca felől. Nos, én is így jártam körülbelül fél órával ezelőtt, úgyhogy mindenki fordult vissza megközelíteni, de azért időszakosan feloldják ezt a zárat. Viszont azt lehet tudni, hogy a Kossuth-Lajos utcában, a Somsics-Pál utcából lehet behajtani a Bajcsy-Zsilinszky utca felé. Bár szerintem jobb, ha most inkább az Ezredév utcát választjátok. Ugyanakkor nem tapasztaltam túl nagy forgalmat a városban, de ha ti igen, akkor írjátok meg, illetve ha bármi más fontosat láttok, tapasztaltok, akkor üzenjetek vagy hívjatok 70 32 32 355, és vigyázzatok magatokra.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most!

Köszi a DJ Bob Sinclair zenélt nekünk World Hold On címmel a rádió. Mostan egy perc múlva lesz 11:30. Lehet, hogy vannak, akik még mindig lustiznak. Hát lehet, hogy ők azok a kamaszok, akik éppen már a szünidejüket töltik. És kedves szülők, ezt nem akarjátok hallani, de a délig alvó kamasz nem lusta. Egy frissen publikált tanulmány szerint a kamaszok belső óráját nem a napfény, hanem a társadalmi kényszerek, például az iskolai órarend hangolja. A kutatók szerint a probléma egyik lehetséges megoldása a későbbi iskola kezdés bevezetése lenne. Ha a kamasz délig alszik, lehet, hogy végre tehát úgy pihen, ahogy a biológiája szeretné. Egy friss kutatás szerint a nyári szünetben látott alvásritmus közelebb áll a természetes igényekhez, mint az iskolai menetrendhez igazított hétköznapoké. Vagyis nem a szünet rontja el a ritmust, hanem a korai iskola kezdés befolyásolja. A kutatók szerint három megoldás létezik a problémára. Az egyik az, amit a szülők is hangoztatnak, a korábbi lefekvés, de nem a több alvás, hanem az elalvás és a melatonin szint emelkedésének összehangolása érdekében. A másik a rendszeresség javítása, vagyis a hétköznapok és a hétvégék közötti nagy alvásbeli különbségek csökkentése. A harmadik pedig, ahogy említettem, a későbbi iskola kezdés, na erre van a legkevesebb esély, hiszen nagyon komoly logisztikai kihívásokat vet fel. Viszont most szünidő van, hadd aludjanak azok a fiatalok. Bár feltételezem, a legtöbbjüknél inkább az a probléma, hogy késő éjszakáig, hát ahogy régen mondták, dorbézolnak. Mi megtesszük ezt nappal, még ilyen kálikulai forróságban is. Jön mindjárt Sean Paul és Sophia Reyes például, illetve itt van most Desi Levéllel.

Ez volt a Clean Bandit és Jazz Glyn közös dala, a Rather Be című a rádió moston. 3:42 van, és épp a legforróbb órákat érjük át ezen a napon. 36-38 fokot lehet mérni. Azt írja nekünk Ákos, hogy ő per pillanat egy ventilátor előtt ül egy jéghideg limonádéval, és csak annyit mozdul, amennyit muszáj. Kitartást mindenkinek, aki dolgozik vagy utazik ebben a hőségben. Este majd ünnepeljük meg, hogy túléltük ezt a napot. Van ebben valami, lehet ünnepelni. A ventilátorról jutott eszembe ugyanakkor, hogy nem mindegy, hogy hogy használja az ember. Nem tudom, te most per pillanat ezt miképp teszed meg, de azt tanácsolják, a ventilátor akkor működik a leghatékonyabban, amikor a külső levegő már hűvösebbé válik a lakásban lévőnél, vagyis jellemzően késő este, éjszaka és akkor a reggeli órákban. Ilyenkor érdemes úgy elhelyezni, hogy a meleg levegőt kifelé fújja az ablakon keresztül, vagy elősegítse a kereszthúzat kialakulását két nyitott nyílászárók között. Ennek köszönhetően a napközben felgyülemlett hő gyorsabban távozhat a helyiségekből, és a hűvösebb levegő fokozatosan átveheti a helyét. Aztán napközben be kell csukni az ablakokat, árnyékolás, redőnyök, sötétítő függönyök, és így, ha a levegőt bent járatjuk, akkor nem csak a forróságot keringetjük a lakásban. Bízom benne, mindenki tud hűsölni, akik pedig tényleg kint dolgoznak, például a Bajcsizsinszki utcában, azoknak kitartást kívánok, és mindenki másnak is. Jön Destiny's Child mindjárt, mert túlélők vagyunk a Survivor című dallal, és itt van Jason Derulo is. Yeah!

0: Reklám.
1: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban. Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A hőségben is biztosított a város vízellátása. A holokauszt kaposvári áldozatai emlékeztek a zsidó temetőben tegnap. Köszöntöm a hallgatókat! Déli 12 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 000 köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 000 köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek vasárnap a kaposvári zsidó temetőben a Soán 82. évfordulóján. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többük soha nem tért vissza. Radnuti Zoltán, a mazsihisz főrabbija a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet újra. Szita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem az előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. Elismeréseket és kinevezéseket adtak át Semmelweis nap alkalmából a kaposvári kórházban a hétvégén. Az ünnepségben, a betegellátásban, az egészségügyi háttér munkában és a kórház működésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozókat jutalmazták. Kaposi Mór emlékplakettet, emlékérmeket, emléklapot és főigazgatói dicséreteket is átadtak, emellett több szakember főorvosi és adjunktusi kinevezést kapott. Az ünnepségen dr. Incefi István főigazgató köszöntötte a kórház dolgozóit. 6. alkalommal rendezték meg a hétvégén az Igali Gyógyfürdőnél a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Az eseményen a települések az elmúlt egy évben előállított termékeiket mutatták be, a helyi élelmiszerektől a kézműves alkotásokig. A megnyitón elhangzott, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők száma Somogyban. Több mint 311 ezer látogató vett részt az idei Múzeumok Éjszakája programjain. A szervező közdése szerint a programokat 469 helyszínen tartották meg, több mint 3000 eseménnyel, zenei, színházi és interaktív programokkal. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, de több vidéki múzeum is a legnépszerűbbek közé került.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is marad a kánikula és a rekkenő hőség. Továbbra is szikrázó napsütésre és perzselő melegre számíthatunk. A csúcshőmérséklet Somogyban eléri a 37 fokot, de másutt az országban 40 fok fölé is emelkedhet. Felfrissülés csütörtökön várható, aznapra 10-12 fokkal esik vissza a hőmérséklet a szerdától érkező záporok miatt.
0: Időjárás jelentést hallottak
4: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Nem tudom, ki mennyire érezné jól magát most egy fekete Prada ruhában, de Ellie Goulding hoz nekünk egyet, és az kellemes lesz. A délutánt viszont úgy kezdjük, hogy felülünk a szerelem vonatra. Itt van Holly Johnson.

együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most! Just as I was tasting freedom.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácson szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

A szabadságot remélem érzitek itt Kaposváron is, vagy ha annyira nem, legalább néhány percig, amíg bennünket hallgattok a rádió, most ott a lelketek szabadon szárnyal, bár inkább pihegne csak valahol. A legjobb zenei válogatást tartogatjuk továbbra is nektek. A Szent Faustina Irgalmasság Háza viszont a nyugdíjasoknak egy különleges zenei élményt tartogat. Lehet csatlakozni és felfedezni a kalimba varázslatos hangját Szili Zoltán karnagy vezetésével holnap, vagyis kedden délelőtt 10 órától. A kalimba más néven új zongora, egy afrikai eredetű pengetős hangszer, tiszta csilingelő hangja van, emiatt népszerű hangszer kezdők és tapasztalt zenészek körében egyaránt. Na ezt a különleges hangszert és működését, hangját lehet megismerni holnap délelőtt 10:30-12 között. A részvétel ingyenes, és még regisztrálni sem kell, csak legyetek ott, jó szórakozást! Robbie Williams jön most a Rocket című dalával.

0: Programajánló.
1: Holnap délelőtt tücsökzeneklub lesz ismét a Szent Faustina Irgalmasság házában, ahol a kalimbával lehet megismerkedni délelőtt 10 órától, a részvétel ingyenes. Szintén a holnapi nap

0: Pon. Az MCC Kaposvári Képzési Központ egy előadásra hív benneteket a Dorottya házba délután 5 órára. A Szoboszlai sztorit lehet megismerni Szoboszlai Zsolt, nevelőedző szakmai vezetőtől. Hogyan jutott el Székesfehérvárról a Premier League-be Szoboszlai Dominik, Szoboszlai Zsolt fia? Kezdődnek a kacagó csütörtökök a Takács Gyula könyvtárban ezen a héten. Július 2-án Ribizli Bohóc érkezik majd zenés-verses nyári műsorral, azután pedig kézműves foglalkozás lesz, 10 órától várnak már egy vidám zenés kézműves délelőtre minden gyermeket. A Kultik moziban ma 2 órától lesznek vetítések, 10 film van most műsoron, és csütörtökön jönnek a Minyonok és Szörnyek, egy új animációs film, valamint a Meghívás című romantikus vígjáték. A hétvégén rendezik meg a Virágfürdőben a Pölöskei Strand Egészség és Sport Fesztivál Canik Balázzsal. 10 órától egészen zárásig lesznek különleges programok.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

A Coldplay is megénekelte, milyen az, amikor az ember szerelmesnek érzi magát, a rádió moston szólt slágerük. Bizony, ez az érzés azért bolondá tudja tenni az embert, és néha olyan dolgokra vetemedik, hogy másnap megbánja, mint például egy részeg üzenetet. Harry Moody énekli a Drunk Test című dalát, most aztán jön Szigela is még a Szédúval a legfrissebb hírekig.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
1: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Új főispánnyi van Somogy megyének, helyettes államtitkára nevezték ki Kapos mérőjegyzőjét. Köszöntöm a hallgatókat, 13 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Új főispánnyi van Somogy megyének. Magyar Péter miniszterelnök június 29-ei hatállyal Sinka Ács Juditot nevezte ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. A kinevezésről a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg határozat. Összesen 7 megyében nevezte ki új főispánt Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter javaslata alapján. Helyettes államtitkára nevezték ki Mészáros Renátát Kapos mérőjegyzőjét. A szakember június 28-ától a vidék és településfejlesztési minisztériumban folytatja munkáját. Mészáros Renáta 2011 óta vezette a térség több települését összefogó körjegyzőséget. Elismeréseket és kinevezéseket adtak át Semmelweis nap alkalmából a Kaposvári Kórházban a hétvégén. Az ünnepségben a betegellátásban, az egészségügyi háttér munkában és a kórház működésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozókat jutalmazták. Kaposi Mór emlékplakettet, emlékérmeket, emléklapot és főigazgatói dicséreteket is átadtak, emellett több szakember főorvosi és adjunktusi kinevezést kapott. Az ünnepségen dr. Incefi István főigazgató köszöntötte a kórház dolgozóit. Fecskefiókákról gondoskodtak a kaposvári mentősök. A mentőállomás garázsában évek óta rendszeresen fészkelnek fecskék, idén pedig egy hónapja újabb fiókák keltek ki. A repülés tanulása közben gyakran a mentőautó tetején landoltak a kismadarak, a dolgozók pedig óvatosan visszahelyezték őket a fészekbe. A történet végül sikerrel zárult, a kisfecskék kirepültek, a szülő madarak pedig már újabb fészkeket is építettek a következő fészekajna. Idén nyáron is tanszergyűjtő akciót indított a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzó ki a különbségeket elnevezésű program célja, hogy legalább 1300 rászoruló diáknak segítsenek az iskola kezdésben. Augusztus 10-ig iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és egyéb tanfelszereléseket várnak az országos irodahálózatukban. A kezdeményezés pénzadománnyal is támogatható, augusztus 2. felében pedig több városban áruházi gyűjtéseket is szerveznek. A szervezet közlése szerint egy gyermek tanévkezdése ma átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak. Kanada nyerte a foci VB egyenes kieséses szakaszának első meccsét. A társházigazda válogatottja vasárnap Dél-Afrikát győzte le 1-0-ra a legjobb 16 közé kerülésért rendezett mérkőzésen. A kanadaiak a 92. percben szerezték a győztes gólt. Kanada ezzel története során először jutott a legjobb 16 közé a labdarúgó világbajnokságon, a 8-as döntőben pedig a portugál-horvát párharc győztesével játszanak majd. A VB mai játéknapján Brazília-Japán, Németország-Paraguay és Hollandia-Marokkó meccseket rendeznek.
0: Időjárás jelentés.
4: Délután is marad a kánikula és a rekkenő hőség. Továbbra is szikrázó napsütésre és perzselő melegre számíthatunk. A csúcshőmérséklet Somogyban eléri a 37 fokot, de másutt az országban 40 fok fölé is emelkedhet. Felfrissülés csütörtökön várható, aznapra 10-12 fokkal esik vissza a hőmérséklet a szerdától érkező záporok miatt.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Csodálatos délutánt kívánok továbbra is mindenkinek, és kitartást a hőséghez, 4 percen múlt el 1 óra. Menned kéne? Vagy legalábbis szeretnél már hazafelé? Hát Bájolexisos Lep Lábas Vikivel érkezik a Menned kéne című dalukkal, és Olivia Rodrigo is meghozta az ő Vampire címűért.
6: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Ha majd egyszer elhagysz engem, ne feledd, hogy

1988-ból szólt a Yes slágere a rádió moston, 2:42, nem tudom mennyit tudtatok enni ebédre, ilyen nagy hőségben az embernek az étvágya is sokkal kisebb. Bizonyos szempontból ez nem rossz. De ha ugyanakkor adag ételt rendeltetek, vagy vittetek magatokkal, mint amennyit szoktatok, és abból bőségesen megmarad, ami aztán a kukába kerül, az már azért problémás. A legfrissebb felmérés szerint fejenként átlagosan több mint 60 kg élelmiszer hulladék keletkezik a magyar háztartásokban. 2016 óta követi nyomon a NÉBIH a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét. A tavalyi felmérés eredményei szerint tovább erősödött a kedvező tendencia, az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis a pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben 37,2%-kal csökkent. Az otthoni pazarlás hátterében továbbra is ugyanazok a mindennapi hibák állnak, a túlvásárlás, a túlzott főzés és az elfelejtett élelmiszerek. De még mindig azért egy magyar ember otthonában évente, ahogy említettem, majdnem 61 kiló élelmiszer hulladék keletkezik. Ennek körülbelül 34,5%-a, olyan 21 kiló fejenként elkerülhető lenne, vagyis tényleg pazarlásnak tekinthető. Országos szinten a háztartások évente csaknem 200 000 tonna elkerülhető élelmiszer hulladékot termelnek. Ez jelentős mennyiség, de azért komoly előrelépést jelent 2016 óta, hogy az elmúlt 9 évben a pazarlás több mint egy harmadával mérséklődött. És hogy mely ételek kerülnek legtöbbször a kukába? Friss zöldségek, készételek, gyümölcsök, valamint pék. Káruk. Ezekből kellene annyit vásárolni, amennyit tényleg elfogyasztunk. Bár jó lenne gyümölcsből minél többet enni ilyen nagy hőségben. És fogyasztjuk folyamatosan a jobbnál jobb zenei csemegéket is. Why Don't We Fall In címűje következik most. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: közlekedési információk.
1: Délelőtt Fantomtól tudtuk meg, hogy történt egy baleset a 67-es gyorsforgalmin a 74 és 75-ös kilométer között Balaton irányába, a Babodi lehajtó előtt. Emiatt a külső sáv egy szakaszát nem lehetett használni. Nos, most azt a friss infót osztotta meg velünk Fantom, hogy most már igénybe lehet venni a külső sávot is a közlekedésre a délelőtti baleset után az autómentő már felpakolta a balesetet szenvedett kocsit. Vigyázzatok nagyon-nagyon magatokra, figyeljetek oda, meg ránk is. Köszönjük Fantomnak is az infót, jöhet a többi a 7032-32-355-ös számunkra.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Ne

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De.

Bizonyára, hogyha odafigyeltek az úton, és óvatosan közlekedtek. Rúzsa Magdi dalát hallgattuk a rádió moston, 3:42 van, hát a hazaút még lehet, hogy sokaknak messze van, és jó sok dolog van, amit ebben a nagy hőségben is el kell végezni. Nekünk pedig jó sok dalunk van, amit hallgassatok meg, miért ne. Rácz Gergő és Orsovai Reni jön, Jennifer Lopez, Tate McRae, és itt a Teddy Swims is a Guilty címűjével.

0: Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveg lencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exkluzívban.
4: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Német István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: A hőségben is biztosított a város vízellátása. Lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth-Lajos utca elején. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. Seprőgépes takarítás miatt lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth-Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon. A parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Szoboszlai Dominik édesapja lesz a Kaposvári MCC következő előadásának vendége kedden a Dorottya házban. Szoboszlai Zsolt személyes történeteken keresztül idézi fel fia pályafutásának állomásait a gyermekkori évektől a nemzetközi futballelitig. A programon szó lesz az áldozatvállalásról, a kitartásról, az utánpótlás nevelés kihívásairól és a sikerhez vezető útról is. Az előadás kedden 17 órakor kezdődik, és a részvételhez regisztrálni kell. Hétvégén rendezték meg a Szent László napokat Somogyváron, ahol bemutatták a Szent László Nemzeti Emlékhelyen tervezett fejlesztéseket is. A beruházás részeként új szabadtéri rendezvénytér, színpad és nézőtér, szakrális és közösségi terek, valamint parkolók és egy játszótér is épül, hogy az emlékhely egész évben alkalmas legyen kulturális és turisztikai programok befogadására. A rendezvényen elhangzott, hogy Somogyvár a magyar történelem kiemelkedő helyszíne, a Kapuvárhegy és az egykori bencés apátság öröksége ma is fontos közösségi értéket képvisel. A Szent László napokhoz lovagi torna, főzőverseny, hagyományőrző programok és koncert is kapcsolódott. Több mint 311 ezer látogató vett részt az idei Múzeumok éjszakája programjain. A szervező közdése szerint a programokat 469 helyszínen tartották meg, több mint 3000 eseménnyel, zenei, színházi és interaktív programokkal. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, de több vidéki múzeum is a legnépszerűbbek közé került.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is marad a kánikula és a rekkenő hőség. Továbbra is szikrázó napsütésre és perzselő melegre számíthatunk. A csúcshőmérséklet Somogyban eléri a 37 fokot, de másutt az országban 40 fok fölé is emelkedhet. Felfrissül és csütörtökön várható, aznapra 10-12 fokkal esik vissza a hőmérséklet a szerdától érkező záporok miatt.
0: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
7: Reményeim szerint a folytatásban is tudok tenni azért, hogy jól érezzétek, vagy jobban érezzétek magatokat. például úgy, hogy játszok egy Christina Milian dalt, vagy Ray Dalton újdonságát, a Golden High címűt, és itt van Weekend is, a Take My Breath-szel. Nagy levegőt, és folytatjuk a napot.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most. I've been rolling on the weekend. I've been dancing from the daylight to the dark. I've been floating

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've.
1: Ez volt Benson Boone és a Beautiful Things című dal a rádió moston. 3:43 ezen a hétfői napon, ami már tényleg mindenkinek szünidő. Már természetesen, ami a sulisokat illeti, a fiatalságot. Úgyhogy csak lazuljatok. Élvezzétek, hogy nagyon nem kell gondolkodni most igazából semmin. És remélem, hogy még a nagyon tehetséges fiatalok is így vannak ezzel, hogy el tudják engedni magukat. Azért van valami, amire érdemes odafigyelni, mielőtt mindenki kikapcsolódásra váltana. A következő tanévvel kapcsolatban a Matthias Corvinus Collegium, a Kárpát-medence egyik legjelentősebb kapcsolati hálóval bíró tehetséggondozó intézménye Kaposváron még várja a jelenleg 4. osztályos általános iskolások jelentkezését. Számukra a fiatal tehetségprogram kínál egyedülálló fejlődési lehetőséget. A jelentkezési határidő a holnapi nap, június 30-a. Még egy picit lehet gondolkodni rajta, de sokat nem, hogy részt vegyetek az élményszerű tanulásban. A jelenleg 4. osztályos, szeptembertől 5. évfolyamba lépő általános iskolás diákok számára nyitott tehát ez a jelentkezés az MCC tehetségprogramjába, amelynek Kaposváron az Együd Árpád Kulturális Központ 4. emelete ad otthont. Az iskola mellett azt kiegészítve, ez egy ingyenes élménypedagógiai módszerekre épülő tehetséggondozás. Hétköznapi és szombati foglalkozások vannak, ezek során játékos, gyakorlatorientált formában ismerkedhetnek meg a fiatalok olyan területekkel, amik a hagyományos tananyagban nincsenek nagyon jelen. Robotika, pénzügyi ismeretek, média, természettudományok, elsősegélynyújtás, mesterséges intelligencia és számos más izgalmas téma, amivel lehet találkozni. Na és ugye fontos a közösségépítés is, élménynapokat tartanak, táborokat és projektfeladatok színesítik a tanulást. A jelentkezés online történik, az érvényes pályázathoz egy adatlapot kell kitölteni, szülői ajánlás benyújtására is szükség van. Térítésmentes, ahogy említettem, Kaposváron is, a jelentkezési határidő június 30-a. Az MCC honlapján mindent megtaláltok, a tehetségprogram, vagyis a FIT programmal kapcsolatban. Ne hagyjátok ki ezt a lehetőséget, és ne hagyjátok ki Sophie and the Giants Shut Up and Dance című dalát se, ez szól mindjárt, de előbb még a Simply Red dalt elevenítünk fel 1995-ből.

Alex Warren énekelte a Fever Dream című dalát a rádió moston. Kylie Minogue is fog dalolni nálunk, meg Bebe Rexha, David Guetta dalában, az lesz az I'm Good, és itt van Ariana Grande, micsoda hölgyek sorakoztak fel. Utóbbi, vagyis Ariana Grande éppen koncert körútján jár, nagyon sikeres a turné, és elmondása szerint rendkívül élvezi, hogy 7 év után ismét így a közönség elé tud állni, igazán érzelmes élménye számára. Ugyanakkor filmes karrierjére is koncertrál, novemberben kerül majd a mozikba. Az Apádra ütök sorozat legújabb része, így együtt játszik Ben Stillerrel és Robert De Niroval. Most pedig Ariana Grande Focus című dalát énekli nekünk.

three. Come on, girl.

Dualipával biztos sokan áttáncolnának egy egész éjszakát. Dance the Night című dala szólt a rádió moston, azonban ő másra fókuszál, mégpedig mézes heteire, hiszen nemrég ment férjhez. Néhány nappal ezelőtt pedig az Instagramján betekintést adott az olaszországi nászútjukba, tengerparti pihenés, városnézés, közös vacsorák szerepeltek a fotók között. Úgyhogy a rajongók nagyon sok mindent megtudhattak ezekről a napokról. Egészen más tudhatunk meg Krisztiántól hamarosan, addig azonban nekünk Király Linda fog énekelni, jön Purple Disco Machine az All My Life-val és Charlie Puth, a Light Switch. Yeah.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Július 2-től 5-éig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
7: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
6: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár!

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Nyáron irány a Balaton?
2: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
1: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
2: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort. kultkikötő.hu
1: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Német István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek tegnap a zsidó temetőben, új főispánja van Somogy megyének. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhamnyi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek vasárnap a kaposvári zsidó temetőben, a Soá 82. évfordulóján. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többük soha nem tért vissza. Radnóti Zoltán, a mazsihíz főrabbija, a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet újra. Szita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem az előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. Új főispánja van Somogy megyének. Magyar Péter miniszterelnök június 29-ei hatállyal Sinka Ács Juditot nevezte ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. A kinevezésről a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg határozat. Összesen 7 megyében nevezte ki új főispánt Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter javaslata alapján. Elismeréseket és kinevezéseket adtak át Semmelweis nap alkalmából a kaposvári kórházban a hétvégén. Az ünnepségben, a betegellátásban, az egészségügyi háttér munkában és a kórház működésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozókat jutalmazták. Kaposi Mór emlékplakettet, emlékérmeket, emléklapot és főigazgatói dicséreteket is átadtak, emellett több szakember főorvosi és adjunktusi kinevezést kapott. Az ünnepségen dr. Incefi István főigazgató köszöntötte a kórház dolgozóit. 91 éves melegrekord dőlt meg vasárnap Magyarországon. A Hungaromet közlése szerint több helyen is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Ezzel megdőlt az 1935-ben Szarvason rögzített 39,9 fokos június 28-ai országos rekord. Budapesten is új csúcs született, Újpesten 40,6 fokot mértek, ami meghaladta az ugyancsak 1935-ös 39,5 fokos rekordot. Idén nyáron is tanszergyűjtő akciót indított a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzó ki a különbségeket elnevezésű program célja, hogy legalább 1300 rászoruló diáknak segítsenek az iskola kezdésben. Augusztus 10-ig iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és egyéb tanfelszereléseket várnak az országos irodahálózatukban. A kezdeményezés pénzadományjal is támogatható, augusztus 2. felében pedig több városban áruházi gyűjtéseket is szerveznek. A szervezet közlése szerint egy gyermek tanévkezdése ma átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak.
3: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő felében is marad a rendkívüli meleg. Továbbra is szikrázó napsütésre számíthatunk, és késő délután is 35-37 fokot mérhetünk, valamint este is 28-30 fok lesz. Várhatóan holnap tetőzik a hőhullám, a felfrissülés pedig csütörtökre érkezhet meg.
3: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: A múlt héten jelentették be a nagy hírt, hogy a Kán egyetemi napokon szeptember végén rendezik meg, majd itt Kaposváron, Kovaszki meg a Vega lesz a sztár fellépő, talán még a Remény című dalukat is előadják, nálunk biztosan perceken belül, miután Katy Perry elénekelte a Woman's World címűjét.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Ez volt a United Nations Out of Touch című dala a rádió moston, 2 perccel múlt el 4:15, lehet, hogy sokan a gyerekekért mennek. Erre felkaphatják néhányan a fejüket, hiszen nincs óvi, suli, bár azért itt-ott ügyelet még mindig van. Ám a napközi táborok is elkezdődtek, úgyhogy élményekkel gazdagodnak a fiatalok nap mint nap, ilyen hőségben is remélhetőleg nagyon jó élményekkel, és annyiféle fajta tábor létezik már, sporttáborok, tudományos táborok, művészeti, kulturális táborok, élményhetekről beszélhetünk, ahol ráadásul barátokra is lelhetnek, meg egy csomó tapasztalatot is szerezhetnek, és emléket, na meg hasznos tudásra is szertehetnek természetesen, például arról, hogy tartsanak házi kedvencet, az angol tudásukat is fejleszthetik, a társas játék élményüket. A remek dolgok ezek. Meg a szabad esés is. Caramel énekli. Mike Oldfield után is itt a Jonas Brothers most. Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason I'm yours.

0: már a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén azonban nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Nálunk élénk, erős lesz az északnyugati szél, és még mindig 36 fokot mérhetünk, de csütörtökre már érződni fog a hidegfront, hiszen 29-30 fok lesz akkor a délutáni órákban. Változóan felhős napos időre számíthatunk, és marad az élénk erős szél még pár napig a hétvégén is, és a már kibírhatónak mondható 30-32 fok délutánonként, a hajnalok 16-17 fokosak lesznek.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják
3: a
2: így?
3: Audi, azt mondja, négy betű az?
2: Igen.
3: Audi.
2: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
3: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
2: A horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
3: Aha.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

Sabrina Carpenter könnyei törölgettük fel, a Tears című dalát hallgattuk a rádió moston, elmúlt egy perccel 3:44, még mindig perzselő a forróság. Az ember, hogyha hazaér, sokszor ki sem mozdulna a kánikulában, főleg, hogyha nagyon kellemes klímájú a lakás vagy a ház, meg aztán lesznek frissítő filmek és sorozatok is a héten, ami elé szívesen ül le az ember. Például ilyen a Dirty Dancing, piszkos tánc című, ami 1963 nyarán egy luxus nyaraló helyen játszódik. Na, ott nincs olyan meleg, mint itt, de azért forrosodik a hangulat egy 17 éves lány körül. Azt hiszem, többet nem is kell mondanom a történetről, mert mindenki jól ismeri. Jennifer Grey és Patrick Swayze a főszerepben, és több alkalommal is műsora tűzi egy-egy tévécsatorna július hónapban, úgyhogy újra fel lehet eleveníteni és elolvadni, ahogy táncolnak benne. Patrick Swayze és Wendy Friesen énekelte a film főcímdalát, meg énekli most ez a She's Like a Wind.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gasztroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
1: Az Optic World Exclusive 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveg lencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron, a Tesco üzletsoron. Ne feledje, június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: A hőségben is biztosított a város vízellátása. 35 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. 35 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. 12-szer szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek. Volt, ahol tarló, máshol gabonatábla vagy az aljnövényzet kapott lángra, több esetben nagyobb területen. Bőhönyén egy motorkerékpár égett ki, 8 alkalommal pedig lehasadt faág és kidőlt fa eltávolítása miatt kérték a tűzoltók segítségét. 4 esetben állatot mentettek a tűzoltók, Kaposváron és Bőhönyén is kútbe esett macskákat kellett felhozni a mélyből, Büsűben pedig 2 kutya zuhant egy kútba. Éjszakai razziát tartottak a somogyi rendőrök a Balaton déli partján a hétvégén. Az egységek a forgalmas sétányokat és szórakozóhelyeket ellenőrizték. Több mint 700 embert igazoltattak egy éjszaka alatt, és 13 embert állítottak elő különböző bűncselekmények miatt. A razziából az volt a rendőrség célja, hogy mindenkinek elvegyék a kedvét a balhéktól, és ezáltal nyugodtan szórakozhassanak a Balatonhoz látogatók. Benyújtja a kormány a 2026-os költségvetés módosítását, ezt mondta Magyar Péter hétfőn a parlamentben. A miniszterelnök közlése szerint a cél egy stabil, kiszámítható költségvetési alap, valamint a pazarló állami kiadások leállítása és a minisztériumok teljes kiadásainak felülvizsgálata. A kormányfő azt mondta, minden forintot soronként ellenőriznének és megszüntetnék a korrupciós pénzcsapokat. Magyar Péter az előző kormányt azzal vádolta, hogy kárt okozott az országnak és állami vagyonokat játszottak ki magánkézbe. 8 év börtönt kaphat egy férfi, aki nagy tételben forgalmazott elfpárt. A férfi tavaly már elfogták egyszer, mert zárjegy nélküli cigit árult, ezután pedig profilt váltott és elfpárt forgalmazott saját weboldalán és online csoportokban. A NAV a beszámolójában emlékeztetett, hogy dohányterméket Magyarországon kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni. A hatóságok a rajtaütéskor nem csak 5000 elfbárt, hanem hamis ruhákat, kábítószert és egy illegális szeszfőzdét is találtak.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő felében is marad a rendkívüli meleg. Továbbra is szikrázó napsütésre számíthatunk, és késő délután is 35-37 fokot mérhetünk, valamint este is 28-30 fok lesz. Várhatóan holnap tetőzik a hőhullám, a felfrissülés pedig csütörtökre érkezhet meg.
0: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
0: Győrti Betta.
5: Győrti Betta. Már bemutatkozott nálunk a Backstreet Boys korábban is, az új dalával, a Bottle Up cíművel, körülbelül egy hete hallgathatjátok rádiónkban. S lesz-e olyan népszerű, mint Rose és Bruno Mars közöse az Epeté? Ezt majd a jövő dönti el, illetve ti. Meg azt is, hogy maradtok-e. Én csak ajánlani tudom ezt.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Something about you got me.

Ez volt Bikány címmel Marshmallow és Helsi közös dala a Rádió Moston. Igen, még csak hétfő van, egy pusztító a meleg hétvégén vagyunk túl, de nem sokára jön a következő, sőt, az már július első hétvégéje lesz, elképesztő, hogy rohan az idő. Már a második nyári hónapba lépünk bele, amivel meg is kezdődik a kult kikötő programja. Balatonszárszón a Csukás ünnep lesz az első, amire érdemes lesz ellátogatni. A legendás író Csukás István születésének 90. évfordulója előtt tiszteleg ez az esemény. Egész napos családi piknik lesz, Mesék Süsűnek című gyerek előadás bemutatója, a Csiki Gergely Színház és az Összpróba, valamint a Kult Kikötő közös produkciója ez. Este a Centiről Centire a Rózsavölgyi Szalon előadása várja a nézőket, napközben pedig ingyenes programok, kézműves foglalkozások, arcfestés, pompomjátszóház, dr. Kovács Emőke történész előadás a Csukás életművéről és balatonszárszói kötődéséről, valamint a Csobogó zenekar koncertje Csukás szerelmes verseiből. Aztán persze más is lesz a Kult Kikötőben. Július 3-án pénteken este 8:30-tól Gyarmati Fanni naplója című előadás Balatonföldváron. Balatonbogláron szombaton este 8:30-tól nézhetjük meg a Csengetett Milord című sorozatból készült színdarabot, és szerintem tetszeni fog a feldolgozása is, mint ahogy nagyon sok minden más is lesz még. A Kult Kikötőben hétről hétre mondjuk majd folyamatosan a programokat. Viszont most játsszuk My Smith, Nice to Meet You című dalát, Pussycat Dolls és Snoop Dogg közösen a Buttons után.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Lesz ma este is kapospont, és abban szó arról, hogy a kormány szombaton kivezette a védett üzemanyagárakat. A döntést a nemzetközi piaci helyzet indokolta, a benzin és a gázolaj is olcsóbb most, mint egy hete. Szörpök, savanyúságok, lekvárok, illatpárnák és szappanok. A hétvégén igalban mutatkoztak be az értékteremtő somogyi közmunkaprogramok. Sok mozgás, játékos feladat és interaktív foglalkozás. Fejlesztő táborba hívta az ovisokat és a kisiskolásokat a kaposvári pedagógiai szakszolgálat. Erről is tudósítunk ma este a Kapospontban.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Reklám. Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Charity Go Hit

0: Francia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Nyaralás, kerti piknikezés, nyáresti beszélgetések. A villányi borok színesebbé teszik az együtt töltött időt. Üdítő rozé és fehér borok a kánikulában. Schiller borok már palackos kiszerelésben is kaphatók. Borkatedrális borbolt Kaposváron, a Németh István fasor 43-as szám alatt. Részletek a borkatedrális.hu weboldalon.
2: Reklám hangzott el. 91.2. Rádió most.

Pompejben jártunk a Bastille-jal, a Rádió Moston hallgattuk a slágert. Egy perc múlva lesz 3:45, lehet, hogy lesznek a nyáron, akik meg is nézik valóban Pompejt. Különleges élmény, na de az sem lesz semmi, hogyha továbbra is velünk rádióztok. Ugyanis Philip Bailey és Phil Collins párosa jön Sia után, Joey Negro is feldobja majd a délutánt, meg Lost Frequencies. Én viszont elbúcsúzom, de csak holnap reggelig hajnali 6-tól újra várlak benneteket közös rádiózásra. Teljen kellemesen a napotok, pihenjetek, lazuljatok majd, amikor megtehetitek, és minél többet, úgy, hogy hallgatjátok velünk a legjobbakat. Györfi Betta búcsúzik, minden jót!

0: Reklám.
1: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Az Optic World Exkluzív 30-án 30% kedvezményt ad minden szemüveglencse, megjelölt napszemüveg és optikai keret Oakley, Ray-Ban, Calvin Klein, Gucci, valamint bármely termék árából Kaposváron a Tesco üzletsoron. Ne feledje! Június 30-án 30% kedvezmény az Optic World Exclusive-ban.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Pénteken sárga barack vásár a Marász Plusznál. 5 kilós kiszerelés, kilója csak 690 forint. Fele a tavalyi árnak. Egy nap, egy esély. Hogy hol?
7: Füredi út és Raktár utca sarkán. Marász Plusz.
6: Kinek kell a vár? Legyen tiéd a lekvár.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek a zsidó temetőben. Megdőlt az idei nyári áramfogyasztási csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek vasárnap a kaposvári zsidó temetőben, a Soán 82. évfordulóján. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többük soha nem tért vissza. Radnóti Zoltán, a mazsihisz főrabbija, a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet újra. Szita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem az előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. 91 éves melegrekord dőlt meg vasárnap Magyarországon. A Hungaromet közlése szerint több helyen is 40 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Ezzel megdőlt az 1935-ben Szarvason rögzített 39,9 fokos június 28-ai országos rekord. Budapesten is új csúcs született, Újpesten 40,6 fokot mértek, ami meghaladta az ugyancsak 1935-ös 39,5 fokos rekordot. Megdőlt az idei nyári áramfogyasztási csúcs Magyarországon, de az abszolút nyári rekord még nem. A Mavir közlése szerint pénteken 6788 megawattos rendszer terhelést mértek, amivel felülmúlták a tavaly nyári csúcsot. Az abszolút nyári rekord továbbra is 7037 megawatt, amelyet 2024. júliusában regisztráltak. Elindult a Magyarok Kenyere program idei adománygyűjtése. A programban idén 102 gazdaság vesz részt adománybúza átvétellel, valamint 12 malom dolgozza fel a felajánlásokat. A gabonagyűjtés augusztus végéig tart. A programban a gazdák búzát adományoznak, amelyet a malmok liszté őrölnek, és ezt a lisztet juttatják el szociális intézményekhez és rászoruló családokat segítő szervezetekhez. Az intézmények a lisztet saját konyháikban vagy pékségeikben dolgozzák fel különböző élelmiszerekké. Tavaly több mint 1100 tonna búza gyűlt össze. Két hét után találtak meg egy elkóborolt zsiráfot Amerikában, Texas államban. A 3 éves Gracie-t egy repülőgépről vették észre egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen, mintegy 7 kilométerre attól a farmtól, ahol tartják. Az állat valószínűleg táplálékkeresés közben tévedhetett el, mivel nemrég került új helyére. A helyi sheriff szerint ezen a környéken tartják a legtöbb egzotikus vadállatot Amerikában, és korábban is szöktek már el majmok és zebrák.
0: Időjárás jelentés.
8: A nap hátralévő felében is marad a rendkívüli meleg. Továbbra is szikrázó napsütésre számíthatunk, és késő délután is 35-37 fokot mérhetünk, valamint este is 28-30 fok lesz. Várhatóan holnap tetőzik a hőhullám, a felfrissülés pedig csütörtökre érkezhet meg.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most. You like me, you wait around with my heart on a string while you're out with some other man and doing your little thing.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. június 29-e, hétfő 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. A hőségben is biztosított a város vízellátása. A kánikula miatt sok településen az országban vízkorlátozást rendeltek el, Kaposváron viszont erre szerencsére nincs szükség. Erről számolt be hétfőn Facebook oldalán Szita Károly. A polgármester bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 000 köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 000 köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. A holokauszt áldozataira emlékeztek. Vasárnap a zsidó temetőben a holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek a Soá 82. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többségük soha nem tért vissza. Radnóti Zoltán, a Mazsihisz főrabbia, a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet. Szita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. Takarítják az úttestet és a patkákat. Lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth-Lajos utcában az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon seprőgépes takarítás miatt. A parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A város üzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. A Phoenix FC-től a Liverpoolig. Kedden a kaposvári MCC következő vendége Szoboszlai Dominik édesapja lesz a Dorottya házban. Szoboszlai Zsolt személyes történeteken keresztül idézi fel fia pályafutásának állomásait, a gyermekkori évektől a nemzetközi futballelitig. A programon szó lesz az áldozatvállalásról, a kitartásról, az utánpótlás nevelés kihívásairól és a sikerhez vezető útról is. Az előadás kedden 17 órakor kezdődik, és a részvételhez regisztrálni kell. A kórház dolgozóit köszöntötték. Hétvégén a kaposvári kórházban Semmelweis nap alkalmából elismeréseket és kinevezéseket adtak át. Az ünnepségen a betegellátásban, az egészségügyi háttérmunkában és a kórház működésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozókat jutalmazták. Kapusi Mór emlékplakettet, emlékérmet, emléklapot és főigazgatói dicséreteket is átadtak, emellett több szakember főorvosi és adjunktusi kinevezéseket kapott. Az ünnepségen dr. Incefi István főigazgató köszöntötte a kórház dolgozóit. Vezetőváltás a kormányhivatal élén. Június 29-i hatállyal Sinka Ács Juditot nevezte ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére Magyar Péter miniszterelnök. A kinevezésről a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozat rendelkezik. Összesen 7 megyében nevezte ki új főispánokat Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter javaslata alapján. Helyettes államtitkár lett a jegyző. Kaposmérő jegyzőjét Mészáros Renátát helyettes államtitkárrá nevezték ki. A szakember június 28-ától a vidék- és településfejlesztési minisztériumban folytatja munkáját. Mészáros Renáta 2011 óta vezette a térség több települését összefogó körjegyzőséget. Értékeiket mutatták be a közfoglalkoztatók. 6. alkalommal rendezték meg a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárt, amelynek idén az Igari Gyógyfürdő adott otthont. A rendezvényen a látogatók megismerhették és meg is vásárolhatták az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjaiban készült termékeket. A kínálatban mezőgazdasági termények, befőttek lekvárok, szörpök, valamint helyi sajátosságokra épülő kézműves és faipari termékek is szerepeltek. A rendezvényt kulturális programok, valamint ökölvívó és fogadhajtó verseny is színesítette. Kirepültek a mentősök fiókái. A kaposvári mentősök fecskefiókákról gondoskodtak. A mentőállomás garázsában évek óta rendszeresen fészkelnek fecskék, idén pedig egy hónapja újabb fiókák keltek ki. A repülés tanulása közben gyakran a mentőautó tetején landoltak a madarak, a dolgozók pedig óvatosan visszahelyezték őket a fészkekbe. A történet végül sikerrel zárult, a kis fecskék kirepültek, a szülő madarak pedig már újabb fészket is építettek a következő fészekajnak. Fejlesztik a Szent László Nemzeti Emlékhelyet. Új közösségi és rendezvényterekkel fejlesztik a Szent László Nemzeti Emlékhelyet Somogyváron. A tervek szerint szabadtéri rendezvénytér, színpad és nézőtér, szakrális és közösségi terek, valamint parkolók és egy játszótér is épül, hogy az emlékhely egész évben alkalmas legyen kulturális és turisztikai programok befogadására. A beruházás terveit a hétvégén a Szent László napokon mutatták be. A rendezvényen elhangzott, hogy Somogyvár a magyar történelem kiemelkedő helyszíne, a Kapuvárhegy és az egykori bencés apátság öröksége ma is fontos közösségi értékeket képvisel. A Szent László napokat lovagi torna, főzőverseny, hagyományőrző programok és koncert is színesítette. Ne bolygassuk a méheket a saját biztonságunk érdekében. Több túróútvonal mellett is méhkaptárakat helyeztek ki a vándorméhészek a Zselicben a hársvirágzás idején, ezért fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat. A térség az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állományával rendelkezik, ezért ilyenkor sok méhész érkezik hársmézet gyűjteni. A szakemberek szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptárakat nem szabad megközelíteni, ezért érdemes legalább 5 méter távolságot tartani és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Sok volt a szabadtéri tűz. A somogyi tűzoltókat a hétvégén 35 alkalommal riasztották. 12-szer szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek. Volt, ahol tarló, máshol gabonatábla vagy az ajnövényzet kapott lángra, több esetben nagyobb területen. Pőhönyén egy motorkerékpár égett ki, 8 alkalommal pedig lehasadt faág és kidőlt fa eltávolítása miatt kérték a tűzoltók segítségét. 4 esetben állatokat mentettek a tűzoltók, Kaposváron és Pőhönyén is kútbe esett macskákat kellett felhozni a mélyből, Büsűben pedig 2 kutya zuhant egy kútba.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Az esti órákban sem enyhül a meleg, ugyanis 30-32 fokot mérhetünk, és éjszaka sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcs hőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Weather Girls. Uh-huh. And have we got news?

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. 35 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. 12-szer szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek. Volt, ahol tarló, máshol gabonatábla vagy az aljnövényzet kapott lángra, több esetben nagyobb területen. Bőhönyén egy motorkerékpár égett ki, 8 alkalommal pedig lehasadt faág és kidőlt fa eltávolítása miatt kérték a tűzoltók segítségét. 4 esetben állatot mentettek a tűzoltók, Kaposváron és Pöhönyén is kútbe esett macskákat kellett felhozni a mélyből, Büsűben pedig 2 kutya zuhant egy kútba. Éjszakai razziát tartottak a somogyi rendőrök a Balaton déli partján a hétvégén. Az egységek a forgalmas sétányokat és szórakozóhelyeket ellenőrizték. Több mint 700 embert igazoltattak egy éjszaka alatt, és 13 embert állítottak elő különböző bűncselekmények miatt. A razziából az volt a rendőrség célja, hogy mindenkinek elvegyék a kedvét a balhéktól, és ezáltal nyugodtan szórakozhassanak a Balatonhoz látogatók. Meghosszabbították szerda éjfélig a 3. fokú hőségriasztást. A tartós forróság és a helyenként 40 fokot közelítő hőmérséklet miatt a hatóságok fokozott óvatosságra kérnek mindenkit. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát is, ha lehet. Az időseket és a krónikus betegeket még jobban megterheli ez az idő, így rájuk fokozottan kell figyelni. Belefulladt egy kisgyermek vasárnap a Hernád folyóba a Borsodabau-Zemplén megyei Geszteinél. A 7 év körüli gyermeket fürdőzés közben sodort el a folyó. A keresésére búvárok is érkeztek, de már nem volt szükség rájuk, mert a hozzátartozók a fürdőzés helyétől távolabb megtalálták a gyermeket. A mentők megkezdték az újraélesztését és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Megdőlt az idei nyári áramfogyasztási csúcs Magyarországon, de az abszolút nyári rekord még nem. A Mavir közlése szerint pénteken 6788 megawattos rendszerterhelést mértek, amivel felülmúlták a tavaly nyári csúcsot. Az abszolút nyári rekord továbbra is 7037 megawatt, amelyet 2024. júliusában regisztráltak.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban sem enyhül a meleg, ugyanis 30-32 fokot mérhetünk, és éjszaka sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcs hőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
2: Lidi.
1: Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl családnév a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
2: Lajcsi.
1: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Szoboszlai Dominik édesapja lesz a Kaposvári MCC következő előadásának vendége kedden a Dorottyaházban. Szoboszlai Zsolt személyes történeteken keresztül idézi fel fia pályafutásának állomásait a gyermekkori évektől a nemzetközi futballelitig. A programon szó lesz az áldozatvállalásról, a kitartásról, az utánpótlás nevelés kihívásairól és a sikerhez vezető útról is. Az előadás kedden 17 órakor kezdődik, és a részvételhez regisztrálni kell. Fecskefiókákról gondoskodtak a kaposvári mentősök. A mentőállomás garázsában évek óta rendszeresen fészkelnek fecskék, idén pedig egy hónapja újabb fiókák keltek ki. A repülés tanulása közben gyakran a mentőautó tetején landoltak a kismadarak, a dolgozók pedig óvatosan visszahelyezték őket a fészekbe. A történet végül sikerrel zárult, a kisfecskék kirepültek, a szülő madarak pedig már újabb fészkeket is építettek a következő fészekajna. Hétvégén rendezték meg a Szent László napokat Somogyváron, ahol bemutatták a Szent László nemzeti emlékhelyen tervezett fejlesztéseket is. A beruházás részeként új szabadtéri rendezvénytér, színpad és nézőtér, szakrális és közösségi terek, valamint parkolók és egy játszótér is épül, hogy az emlékhely egész évben alkalmas legyen kulturális és turisztikai programok befogadására. A rendezvényen elhangzott, hogy Somogyvár a magyar történelem kiemelkedő helyszíne, a Kapuvárhegy és az egykori bencés apátság öröksége ma is fontos közösségi értéket képvisel. A Szent László napokhoz lovagi torna, főzőverseny, hagyományőrző programok és koncert is kapcsolódott. Meghosszabbították szerdai félig a harmadfokú hőségriasztást. A tikkasztó melegben Budapesten a rendőrség vízágyukkal csinált hatalmas párakaput a hősök terén, sok helyen pedig vizet osztanak a járókelőknek, illetve a vonattal és busszal utazóknak. A kánikula több térségben már az ivóvízellátást is megterhelte. Fejér és Pest megye több településén vízhiány alakult ki, máshol vízkorlátozást vezettek be. A Tiszán új negatív rekord született a hőség és az aszály miatt, Kiskörösnél minden korábbinál alacsonyabb vízállást mértek. Benyújtja a kormány a 2026-os költségvetés módosítását, ezt mondta Magyar Péter hétfőn a parlamentben. A miniszterelnök közlése szerint a cél egy stabil, kiszámítható költségvetési alap, valamint a pazarló állami kiadások leállítása és a minisztériumok teljes kiadásainak felülvizsgálata. A kormányfő azt mondta, minden forintot soronként ellenőriznének és megszüntetnék a korrupciós pénzcsapokat. Magyar Péter az előző kormányt azzal vádolta, hogy kárt okozott az országnak és állami vagyonokat játszottak ki magánkézbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban sem enyhül a meleg, ugyanis 30-32 fokot mérhetünk, és éjszaka sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most FM 91.2. A pillanat a tiéd.
2: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, kések a télesz. Sok fáni tűni csoklik,

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhami Krisztián vagyok. A hőségben is biztosított a város vízellátása. A kánikula miatt sok településen az országban vízkorlátozást rendeltek el, Kaposváron viszont erre szerencsére nincs szükség. Erről számolt be hétfőn Facebook oldalán Szita Károly. A polgármester bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14.000 köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9.500 köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. A holokauszt áldozataira emlékeztek. Vasárnap a zsidótemetőben a holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek a Soá 82. évfordulója alkalmából. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többségük soha nem tért vissza. Radnóti Zoltán, a mazsihisz főrabbia, a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet. Szita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. Takarítják az úttestet és a patkákat. Lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth Lajos utcában az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon seprőgépes takarítás miatt. A parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A város üzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Sok volt a szabadtéri tűz. A somogyi tűzoltókat a hétvégén 35 alkalommal riasztották. 12-szer szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek. Volt, ahol tarló, máshol gabonatábla vagy az ajnövényzet kapott lángra, több esetben nagyobb területen. Bőhönyén egy motorkerékpár égett ki, 8 alkalommal pedig lehasadt faág és kidőlt fa eltávolítása miatt kérték a tűzoltók segítségét. 4 esetben állatokat mentettek a tűzoltók, Kaposváron és Bőhönyén is kútbe esett macskákat kellett felhozni a mélyből, Büsüben pedig 2 kutya zuhant egy kútba. A Phoenix FC-től a Liverpoolig. Kedden a kaposvári MCC következő vendége Szoboszlai Dominik édesapja lesz a Dorottya házban. Szoboszlai Zsolt személyes történeteken keresztül idézi fel fia pályafutásának állomásait a gyermekkori évektől a nemzetközi futball elitig. A programon szó lesz az áldozatvállalásról, a kitartásról, az utánpótlás nevelés kihívásairól és a sikerhez vezető útról is. Az előadás kedden 17 órakor kezdődik, és a részvételhez regisztrálni kell. Ne bolygassuk a méheket a saját biztonságunk érdekében. Több túróútvonal mellett is méhkaptárakat helyeztek ki a vándorméhészek a Zselicben a hársvirágzás idején, ezért fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat. A térség az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állományával rendelkezik, ezért ilyenkor sok méhész érkezik hársmézet gyűjteni. A szakemberek szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptárakat nem szabad megközelíteni, ezért érdemes legalább 5 méter távolságot tartani és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Fejlesztik a Szent László nemzeti emlékhelyet. Új közösségi és rendezvényterekkel fejlesztik a Szent László nemzeti emlékhelyet Somogyváron. A tervek szerint szabadtéri rendezvénytér, színpad és nézőtér, szakrális és közösségi terek, valamint parkolók és egy játszótér is épül, hogy az emlékhely egész évben alkalmas legyen kulturális és turisztikai programok befogadására. A beruházás terveit a hétvégén a Szent László napokon mutatták be. A rendezvényen elhangzott, hogy Somogyvár a magyar történelem kiemelkedő helyszíne, a Kapuvárhegy és az egykori bencés apátság öröksége ma is fontos közösségi értékeket képvisel. A Szent László napokat lovagi torna, főzőverseny, hagyományőrző programok és koncert is színesítette. Kirepültek a mentősök fiókái. A kaposvári mentősök fecskefiókákról gondoskodtak. A mentőállomás garázsában évek óta rendszeresen fészkelnek fecskék, idén pedig egy hónapja újabb fiókák keltek ki. A repülés tanulása közben gyakran a mentőautó tetején landoltak a madarak, a dolgozók pedig óvatosan visszahelyezték őket a fészkekbe. A történet végül sikerrel zárult, a kisfecskék kirepültek, a szülő madarak pedig már újabb fészket is építettek a következő fészekajnak. Értékeiket mutatták be a közfoglalkoztatók. 6. alkalommal rendezték meg a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásárt, amelynek idén az Igari gyógyfürdő adott otthont. A rendezvényen a látogatók megismerhették és meg is vásárolhatták az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjaiban készült termékeket. A kínálatban mezőgazdasági termények, befőttek, lekvárok, szörpök, valamint helyi sajátosságokra épülő kézműves és faipari termékek is szerepeltek. A rendezvényt kulturális programok, valamint ökölvívó és fogadhajtó verseny is színesítette. Helyettes államtitkár lett a jegyző. Kaposmérő jegyzőjét Mészáros Renátát helyettes államtitkárrá nevezték ki. A szakember június 28-ától a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban folytatja munkáját. Mészáros Renáta 2011 óta vezette a térség több települését összefogó körjegyzőséget. Vezetőváltás a kormányhivatal élén. Június 29-i hatállyal Sinkaács Juditot nevezte ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére Magyar Péter miniszterelnök. A kinevezésről a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozat rendelkezik. Összesen 7 megyében nevezte ki új főispánokat Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter javaslata alapján. A kórház dolgozóit köszöntötték. Hétvégén a kaposvári kórházban Semmelweis nap alkalmából elismeréseket és kinevezéseket adtak át. Az ünnepségen a betegellátásban, az egészségügyi háttérmunkában és a kórház működésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozókat jutalmazták. Kapusi Mór emlékplakettet, emlékérmet, emléklapot és főigazgatói dícséreteket is átadtak, emellett több szakember főorvosi és adjunktusi kinevezéseket kapott. Az ünnepségen dr. Incefi István főigazgató köszöntötte a kórház dolgozóit.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban sem enyhül a meleg, ugyanis 30-32 fokot mérhetünk, és éjszaka sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkyról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Peter Piper, Pink Peppers, but run rock, rock, Humpty, Dumpty, fell down, that's his heart, time, Jackie, nimble, what? Nimble, and he was

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. Seprőgépes takarítás miatt lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics Pál utca közötti szakaszon. A parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat a Zselicben a hársvirágzás idején, mert több túraútvonal mellett is méhkaptárakat helyeztek ki a vándorméhészek. A térség az ország egyik legjelentősebb ezüsthárs állományával rendelkezik, ezért ilyenkor sok méhész érkezik hársmézet gyűjteni. A szakemberek szerint a házi méhek alapvetően nem agresszívek, de a kaptárakat nem szabad megközelíteni, érdemes legalább 5 méter távolságot tartani és kerülni a hirtelen mozdulatokat. Belefulladt egy kisgyermek vasárnap a Hernád folyóba a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Geszteinél. A 7 év körüli gyermeket fürdőzés közben sodort el a folyó. A keresésére búvárok is érkeztek, de már nem volt szükség rájuk, mert a hozzátartozók a fürdőzés helyétől távolabb megtalálták a gyermeket. A mentők megkezdték az újraélesztését és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. Elindult a Magyarok Kenyere program idei adománygyűjtése. De a programban idén 102 gazdaság vesz részt adománybúza átvétellel, valamint 12 malom dolgozza fel a felajánlásokat. A gabonagyűjtés augusztus végéig tart. A programban a gazdák búzát adományoznak, amelyet a malmok liszté őrölnek, és ezt a lisztet juttatják el szociális intézményekhez és rászoruló családokat segítő szervezetekhez. Az intézmények a lisztet saját konyháikban vagy pékségeikben dolgozzák fel, különböző élelmiszerekké. Tavaly több mint 1100 tonna búza gyűlt össze. 8 év börtönt kaphat egy férfi, aki nagy tételben forgalmazott elfbárt. A férfi tavaly már elfogták egyszer, mert zárjegy nélküli cigit árult, ezután pedig profilt váltott és elfbárt forgalmazott saját weboldalán és online csoportokban. A NAVA beszámolójában emlékeztetett, hogy dohányterméket Magyarországon kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni. A hatóságok a rajtaütéskor nem csak 5000 elfbárt, hanem hamis ruhákat, kábítószert és egy illegális szeszfőzdét is találtak.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka sem számíthatunk igazán felfrissülésre, ugyanis hajnalban sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Vágja szét az éjjel, úgy űzi el a megnyúlt árnyakat. Fehér kezét az ajkadig nyújt.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A holokauszt kaposvári áldozataira emlékeztek vasárnap a kaposvári zsidó temetőben a Soáh 82. évfordulóján. A megemlékezésen felidézték, hogy 1944 nyarán mintegy 3500 kaposvári és környékbeli zsidó polgárt hurcoltak el, többük soha nem tért vissza. Radnóti Zoltán, a mazsihisz főrabbija a megemlékezésen azt emelte ki, hogy amíg fennmarad az áldozatok emléke, addig a gyűlölet nem győzhet újra. Szita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott beszédében, hogy a holokauszt nem a marhavagonokkal kezdődött, hanem az előítéletekkel, kirekesztő szavakkal és közönnyel. Új főispánja van Somogy megyének. Magyar Péter miniszterelnök június 29-ei hatállyal Sinka Ács Juditot nevezte ki a Somogy vármegyei kormányhivatal élére. A kinevezésről a pénteki magyar közlönyben jelent meg határozat. Összesen 7 megyében nevezte ki új főispánt Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter javaslata alapján. 6. alkalommal rendezték meg a hétvégén az Igali gyógyfürdőnél a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Az eseményen a települések az elmúlt egy évben előállított termékeiket mutatták be, a helyi élelmiszerektől a kézműves alkotásokig. A megnyitón elhangzott, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők száma Somogyban. Több mint 311 ezer látogató vett részt az idei múzeumok éjszakája programjain. A szervező közlése szerint a programokat 469 helyszínen tartották meg, több mint 3000 eseménnyel, zenei, színházi és interaktív programokkal. A leglátogatottabb intézmény idén is a Szépművészeti Múzeum volt, de több vidéki múzeum is a legnépszerűbbek közé került.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka sem számíthatunk igazán felfrissülésre, ugyanis hajnalban sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmik Krisztiántól hallják. Nincs szükség vízkorlátozásra Kaposváron, erről számolt be Szita Károly a Facebook oldalán. A polgármester a bejegyzésében azt írta, hogy a tartós hőség miatt ugyan a napi vízfogyasztás átlagosan 10-12%-kal emelkedett, de a város vízellátása továbbra is biztosított. A kaposvári kutak kapacitása napi 14 ezer köbméter, miközben a legmagasabb fogyasztás a kánikulában is 9-9,5 ezer köbméter volt. A polgármester megjegyezte, hogy bár a vízellátás biztonságos, bánjunk továbbra is felelősen az ivóvízzel. 35 alkalommal riasztották hétvégén a somogyi tűzoltókat. 12-szer szabadtéri tűzhöz vonultak az egységek. Volt, ahol tarló, máshol gabonatábla vagy az aljnövényzet kapott lángra, több esetben nagyobb területen. Böhönyén egy motorkerékpár égett ki, 8 alkalommal pedig lehasadt faág és kidőlt fa eltávolítása miatt kérték a tűzoltók segítségét. 4 esetben állatot mentettek a tűzoltók, Kaposváron és Böhönyén is kútbe esett macskákat kellett felhozni a mélyből, Büsüben pedig 2 kutya zuhant egy kútba. Meghosszabbították szerda éjfélig a 3. fokú hőségriasztást. A tartós forróság és a helyenként 40 fokot közelítő hőmérséklet miatt a hatóságok fokozott óvatosságra kérnek mindenkit. Fontos a folyamatos folyadékpótlás, 11 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűzőnapon, és kerüljük a megterhelő fizikai munkát is, ha lehet. Az időseket és a krónikus betegeket még jobban megterheli ez az idő, így rájuk fokozottan kell figyelni. Belefulladt egy kisgyermek vasárnap a Hernád folyóba a Borsodabau-Zemplén megyei Geszteinél. A 7 év körüli gyermeket fürdőzés közben sodort el a folyó. A keresésére búvárok is érkeztek, de már nem volt szükség rájuk, mert a hozzátartozók a fürdőzés helyétől távolabb megtalálták a gyermeket. A mentők megkezdték az újraélesztését és kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka sem számíthatunk igazán felfrissülésre, ugyanis hajnalban sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal.

Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szoboszlai Dominik édesapja lesz a Kaposvári MCC következő előadásának vendége kedden a Dorottya házban. Szoboszlai Zsolt személyes történeteken keresztül idézi fel fia pályafutásának állomásait a gyermekkori évektől a nemzetközi futballelitig. A programon szó lesz az áldozatvállalásról, a kitartásról, az utánpótlás nevelés kihívásairól és a sikerhez vezető útról is. Az előadás kedden 17 órakor kezdődik, és a részvételhez regisztrálni kell. Fecskefiókákról gondoskodtak a kaposvári mentősök. A mentőállomás garázsában évek óta rendszeresen fészkelnek fecskék, idén pedig egy hónapja újabb fiókák keltek ki. A repülés tanulása közben gyakran a mentőautó tetején landoltak a kismadarak, a dolgozók pedig óvatosan visszahelyezték őket a fészekbe. A történet végül sikerrel zárult, a kisfecskék kirepültek, a szülő madarak pedig már újabb fészkeket is építettek a következő fészekajna. Éjszakai razziát tartottak a somogyi rendőrök a Balaton déli partján a hétvégén. Az egységek a forgalmas sétányokat és szórakozóhelyeket ellenőrizték. Több mint 700 embert igazoltattak egy éjszaka alatt, és 13 embert állítottak elő különböző bűncselekmények miatt. A razziából az volt a rendőrség célja, hogy mindenkinek elvegyék a kedvét a balhéktól, és ezáltal nyugodtan szórakozhassanak a Balatonhoz látogatók. Meghosszabbították szerda éjfélig a harmadfokú hőségriasztást. A tikkasztó melegben Budapesten a rendőrség vízágyukkal csinált hatalmas párakaput a hősök terén, sok helyen pedig vizet osztanak a járókelőknek, illetve a vonattal és busszal utazóknak. A kánikula több térségben már az ivóvízellátást is megterhelte. Fejér és Pest megye több településén vízhiány alakult ki, máshol vízkorlátozást vezettek be. A Tiszán új negatív rekord született a hőség és az aszály miatt, Kiskörösnél minden korábbinál alacsonyabb vízállást mértek.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka sem számíthatunk igazán felfrissülésre, ugyanis hajnalban sem hűl le a levegő 22 fok alá. A hőhullám kedden tetőzik, és akár az abszolút melegrekord is megdőlhet az országban, de Somogyban is 37-38 fok lehet majd a csúcshőmérséklet. Enyhülést csütörtökre hoznak majd záporok, zivatarok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Seprőgépes takarítás miatt lezárják a parkolókat szerdán a Kossuth Lajos utcában, az Európa Park és a Somsics-Pál utca közötti szakaszon. A parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. 6. alkalommal rendezték meg a hétvégén az Igali gyógyfürdőnél a Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítást és vásárt. Az eseményen a települések az elmúlt egy évben előállított termékeiket mutatták be, a helyi élelmiszerektől a kézműves alkotásokig. A megnyitón elhangzott, hogy az elmúlt években jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők száma Somogyban. Fokozott óvatosságra figyelmeztetik a kirándulókat a Zselicben a hársvirágzás idején, mert több